kettesek majd rajtuk egy jó nagyot, és te nevetsz rajta, mert a világ neked semmi. És a pupilláid olyan szépek, bolond leszek tőlük, hogyha rájuk nézek, de az biztos tudod, hogy így nem szeret majd senki.

0: Változékony őszi időnk lesz a folytatásban Szegeden. Többször beborul az ég, de jelentős mennyiségű eső nem valószínű. A hajnali 6 fok után 22-ig melegszik napközben a levegő. Hamarosan érkeznek a hírek, amiből az is kiderül, hogy megkezdődtek az őszi betakarítási munkák, és érdemes figyelni az utakon is. Vezess óvatosan, ha mezőgazdasági vontatóval vagy munkagéppel közlekedsz. Ha a földútról hajtasz fel a Szilárd útra, a járműre tapadt sarat távolítsd el, ittosan pedig még a földúton is tilos vezetni. Ha hosszabb ideig alacsony sebességgel haladsz közúton, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a munkálatokhoz használt járművekkel leggyakrabban az elsőbségi és a kanyarodási szabályok megszegése miatt történnek balesetek.
1: A gépek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért közútra történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani. Időben kell lassítani, ezzel is jelezve a szándékot, és az irányjelzés pedig nem lehetőség, hanem kötelesség. Fontos, hogy a gépek már biztonságos távolságból észlelhetők legyenek, ezért kulcsfontosságú a megfelelő világítás.
0: Két szegedi útszakaszról is kiszorítanák a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsikat. A Simpársornak a Tompai kapu úti csomó ponttól a nagy kanyarig tartó szakaszán munkanapokon reggel 7 és délelőtt 10, valamint délután 3 és este 8 óra között tiltanák meg az érintett tehergépkocsiknak a behajtását. A két időszakon kívül a teherautók továbbra is használhatnák az utat. A Kundombi utca Simpársor és Ludasi utca közötti szakaszán viszont egész napos 3,5 tonnás tehergépjármű korlátozást készítenének elő. A tilalom a hét minden napján éjjel-nappal érvényes lenne. A délmagyar.hu úgy tudja, hogy a javaslatról szeptember 24-én tárgyal a szakbizottság. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A javaslat már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként délután 2 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg dec 24-re. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltők. Állomások. Továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tartanának. És végül megalkották az Addams Family-ből ismert izé robotváltozatát svájci mérnökök. A karakter gyakorlatilag egy levágott kézfej, ami jön, megy, segít, vagy nem. Egy olyan robotkézről van szó, ami pontosan úgy közlekedik, mint a filmbéli változata, csak annál valamivel lassabban. A kutatók remélik, hogy prototípusukat speciális feladatokat ellátó nagyobb robotok részeként is alkalmazni lehet majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Hát ez meg a csütörtöki. Ez már csütörtöki adás, figyelj oda.
1: Én szólok, reggelt. Szólok.
0: Beszél? Na, elnézést, hallatszik?
1: Elképesztő
0: a halk. Jó reggelt kívánunk. Halk?
1: Nem baj, nekem jó így.
0: Főjebb.
1: Így jó. Isten űriz. Jó az így. Köszönöm szépen, jó reggelt.
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt.
0: Egyel kicsit lendületesebbek vagyunk, mint tegnap. Tegnap volt, az nagyon...
1: Majdnem az abszolút mélypont volt.
0: De... Hát az testvérjeim, az mi történt a tegnap, azt senki nem tudja.
1: De most itt van Ági és itt van Gedzó.
0: Itt a Dani, mindenki itt van.
1: Itt van mindenki.
0: Hát úgy megyünk, mint a gép.
1: 8 óra után lesz majd vendégünk, és annyi játékunk van, hogy kár beszélni.
0: Igen, nem nagyon fogunk ma beszélni, csak játszani fogunk.
1: Igen, de mindig csak elmondjuk, hogy mi van, és akkor...
0: Mit lehet nyerni éppen abban az órában, azt akkor lehet játszani. Így vagyunk. Persze lesz, azért beszélgetni is fogunk néha. Most így például 6 meg 7 közötti van valamennyi időnk. Elég az neked, Dani, vagy?
1: De nekem elég.
0: Na, akkor jó. Szóval, hogy itt beszélgetni fogunk. 7 és 8 között is fogunk, de akkor egészen sok ilyen időjárást fogunk elmondani. Amit a Dani, hát nem is az, hogy szereti, hanem hogy ezt igényli.
1: Meg csúcsra járatok. Szóval most én azt mondom, hogy még egy pár hónapnyi munkám van vele, hogy még igen. rövidítsem.
0: Igen.
1: De szerintem menni fog.
0: Tehát, hogy még ettől jobban? Tehát,
1: igen. Hogy... Lehet, hogy a végére eljutok odáig, hogy lenyelő mondom be magánhangzók nélkül.
0: Azt mondjuk, arra kíváncsi vagyok.
1: Azért mondom, hogy meg tudom csinálni. Szerintem még egy kicsit várjál. Jó?
0: Még kicsit...
1: Várjál még.
0: Addig várjak most.
1: Hogy ja nem, ez nem
0: az igazság, hogy most én, ugye reggel én kerékpározok. És én nekem volt egy ilyen hagyományom, hogy én 10 fok alatt már nem ülök biciklire. Most így, hogy 6 fok volt, de azért ráütem. Fú, hát azért na. Nem én mondom, hogy nem kell elővenni a kabátot.
1: Én reggel ki voltam zökkentve.
0: Na, mert mi történt?
1: Hát nem, ja, csak volt valami. Egy-két üzenetet elolvastam, azt kizökkentett, és akkor...
0: És nem foglalkoztál, azért, de majdnem rövidgatyába jöttél.
1: Majdnem rövidgatyába jöttem.
0: Vagy alsógatyába.
1: Az is a fejemre, de nem. 3 perc késésre indultam, pedig nem szoktam. Tehát pontosan 20 órakor indítom, vagy 20-kor indítom az autót, 5 óra 20-kor, és 5 óra 23-kor indítottam. És ez egyébként ez a csúszás az egész napomat befolyásolni fogja. Tiszta, nem. Nem.
0: Atyaisten.
1: Nem.
0: Hát jó, nem tudom most mit csináljunk. Szerintem jöjjön a hír összefoglaló, egyébként csak hogy még bedobok ide egy 21 fokot, mit szólsz? 21 fok lesz ma, és délután korra este még lehet, hogy eshet is.
1: 5 óra 59, mindjárt 6 óra, nem, szeptember nem, 24, azt... Sütörtök. Nem a Kossuth Rádió, ha a színét, akkor sem.
0: Jó reggelt kívánok!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Változékony őszi időnk lesz Szegeden, 22 fokkal. Halász Noémit választották meg a Szeged Jövője Egyesület új elnökének. Zöldebbé válik a rúkusi szennyvíz átemelő telep Szegeden, és közlekedj óvatosan a munkagépekkel. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 24-én Nagy Ágitól. Halász Noémit választották meg a Szeged Jövője Egyesület új elnökének. Elmondása szerint az egyesület a következő időszakban a közösségben rejlő szakmai és élettapasztalatot szeretné a lehető legjobban kihasználni a város fejlődéséért. Átgondolják, mire van meg az erejük és mi az, amin még dolgozniuk kell, de közben folyamatosan követik majd a közéletet. Halász Noémi szerint jelenleg rendkívül megosztó kérdés, hogy legyen-e előrehozott önkormányzati választás Szegeden.
5: Én őszintén bízom benne, hogy akár előrehozottak, akár rendes választás lesz majd. Végre tényleg lehet egy demokratikus választás. Én ezt nagyon-nagyon várom, hiszen az elmúlt 16 évben ez sajnos nem volt ilyen egyszerű. Arra számítok, hogy a következő egy évben ez a kérdés fog tisztázódni, és jobban fogjuk látni azt, hogy mit gondolnak a szegediek az egyes kérdésekben, és hogyan tudunk erre nekik megfelelő válaszokat adni majd.
4: Feloldották a felvételi zárlatot az STS szak koraszülött intenzív osztályán. A Szegedi Tudományegyetem azt írta, a rendszeres szűrővizsgálatoknak köszönhetően időben azonosították az ESB termelő baktérium jelenlétét. A szükséges intézkedéseket az intézmény haladéktalanul megtette, a hatósággal együttműködve elvégezte az előírt vizsgálatokat és fertőtlenítési munkálatokat. A kiszűrt újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek, így a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya szeptember 22-én feloldotta a felvételi zárlatot. A pénteki közgyűlés elé kerülhet a Szegedi Centrum Gödör ügye. Tóth Benedek család önkormányzati képviselő azt kezdeményezi, hogy a város a 2027-es költségvetés tervezésekor bruttó 1 milliárd forintos kerettel készüljön fel az ingatlan esetleges megszerzésére. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke azzal indokolja a kezdeményezést, hogy önkormányzati tulajdonban a város közvetlenül dönthetne a terület későbbi közösségi hasznosításáról és a rendezésének ütemezéséről. A képviselő szerint a javaslat elfogadása még nem jelentené a Centrum Gödör megvásárlását. Zöldebbé válik a rókusi szennyvízátemelő telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd.
6: Ennek a projektnek a szakmai szemlélethez illeszkedik több pont is a város zöldítési törekvéseivel. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a itt szerzett tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk.
4: Újra vandálok garázdálkodtak az újszegedi Gergőligetben. Farkas András alapító bejegyzése szerint brutálisan szétrugdosták, szétverték a liget játszó, mászó faépítményeit, amit már számtalanszor megcsináltak az elmúlt évek során. A hétvégén rotaristák és a Subasa Sziksóstó Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai azon dolgoztak, hogy a terület ismét használható legyen. Két szegedi útszakaszról is kiszorítanák a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsikat. A Simpársornak a Tompai Kapu úti csomóponttól a Nagykanyarig tartó szakaszán munkanapokon reggel 7 és délelőtt 10, valamint délután 3 és este 8 óra között tiltanák meg az érintett tehergépkocsiknak a behajtását. A két időszakon kívül a teherautók továbbra is használhatnák az utat. A Kundombi utca Simpársor és Ludasi utca közötti szakaszán viszont egésznapos 3,5 tonnás tehergépjármű korlátozást készít. A tilalom a hét minden napján éjjel-nappal érvényes lenne. A délmagyar.hu úgy tudja, hogy a javaslatról szeptember 24-én tárgyal a szakbizottság. Világbajnok harmadik lett egy szegedi kutyakozmetikus és az angol Cocker Spanielje Belgiumban. A grooming verseny spaniel és setter kategóriájában összesen 31-en indultak. A versenyzőknek meghatározott minta alapján kellett a kutyájuk szőrét lenyírni. Szlávi Kovács Laura elmondta, a kutyáját Logent a higgadtsága tette alkalmassá a versenyre, de az állatok szőrtípusa is sokat számít a kiválasztáskor.
7: Nem feltétlenül jó egy nagyon pörgős kutyával elindulni, nagyon hamar el fog fáradni az örökös csóválásban. Hát még a színek között is nagyon nagy különbség van. Én úgy gondolom, hogy a fekete szőrrel a legegyszerűbb, az aranyszín meg a legnehezebb. Úgyhogy én így föltettem mindent egy lapra, elvittem az aranyszínű spánielemet, és harmadik lehettem.
4: Szombaton tartja a pályaorientációs napját a Szegedi Szakképzési Centrum a Dugonics téren. A délelőtt 9 órakor kezdődő 6. szakmafesztiválon 10 középfokú szakképzőintézmény igyekszik közelebb hozni a családokhoz a szakképzést. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái, a partnercégek, együttműködő intézmények és szervezetek a standjaikon fogadják egész nap az érdeklődőket interaktív szakmabemutatókkal, élményszerű programokkal és ismert vendégekkel. Korszerűsítik uniós támogatással a mórahalmi középületek energetikai rendszerét. A 230 millió forintos beruházásnak köszönhetően hatékonyabbá és takarékosabbá válik az intézmények üzemeltetése. Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, a középületekben a fogyasztást monitorozó adatszolgáltató hálózatot építenek ki, illetve egy olyan rendszert, amellyel a helyi igényekhez igazodva, akár távolról vagy automatizálva szabályozhatóvá válik az adott intézményben, akár helyiségekre lebontva a pillanatnyi energiafelhasználás. Vezess óvatosan, ha mezőgazdasági vontatóval vagy munkagéppel közlekedsz. Ha a földútról hajtasz fel a Szilárd útra, a járműre tapadt sarat távolítsd el, ittosan pedig még a földúton is tilos vezetni. Ha hosszabb ideig alacsony sebességgel haladsz közúton, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a munkálatokhoz használt járművekkel leggyakrabban az elsőbségi és a kanyarodási szabályok lábszegése miatt történnek balesetek.
8: A gépek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért közútra történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani. Időben kell lassítani, ezzel is jelezve a szándékot, és az irányjelzés pedig nem lehetőség, hanem kötelesség. Fontos, hogy a gépek már biztonságos távolságból észlelhetők legyenek, ezért kulcsfontosságú a megfelelő világítás.
9: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Végig harcolt tegnap az SVE Goodwill Pharma Fortacell, de mégsem volt elég a győzelemhez a Semmelweis OSC ellen. A férfi vízilabda OB egy második fordulója nem indult jól a szegedi csapatnak, hiszen rögtön az első másfél percben két gólos hátrányba kerültek a hazaiak a Tisza Virág sportuszodában. Az első játék negyed 5-2-es hátrányát a mérkőzés felére 8-6-ra sikerült konszolidálni, ám a vezetést a játék utolsó két negyedében sem sikerült átvennie a szegedieknek. A találkozót végül 16-11-re zárta a Semmelweis OSC, így ezúttal a szegedi csapat alul maradt a hazai bajnoki meccsen. Egy arany és egy ezüstéremmel nyitotta a vívó szezont a szegedi származású Zsögön Andor. A jelenleg a Budakalász színeiben versenyző tőröző a Juniorok Magyar Kupa fordulóján az 51 fős mezőnyben második helyen zárt az első napon, miután 15-11-re alul maradt a Ludovikás Bodor Áronnal szemben. Zsögön vasárnap sem állt meg a döntőig, ahol ismét Bodorral találta szemben magát, ám ez a finálé simább csatát hozott. Zsögön magabiztos 15-6-os győzelmet aratott. A viadal egyben válogató is volt a hamarosan esedékes törökországi világkupa forduló előtt. Több szegedi is szerepelt egyébként a hétvégi fordulón. Az STE vívóklub színeiben Szögi Nagy Tamás 16. és 35. Szabó Benedek 33. és 30. helyen zárta a versenyt. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Folytatódik a változékony őszi idő ma is Szegeden. Esőre azonban nem kell számítani az előrejelzések szerint. A szél megélénkül, de a hűvös reggel után 22 fokot mérhetünk délután.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen!
1: Én sokkal jobban tudom, hogy milyen időjárás lesz.
0: Na nézzük, Dániel, mondjad meg.
1: Ági, ne arra, hogy de úgy tűnik, hogy esti fog. Egyébként tényleg ilyen 6 körül lesz egy 2 milliméter. Ne rángasd a vállat. Ne rángasd. Megyünk tovább.
0: Hát.

0: Innen se hát, jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindenkiben mindenki is beletartozik. 6 óra 13 perc van hivatalosan, közép-európai idő szerint.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Mega, itt van Ági, itt van Gedzó.
0: És a Dani is, persze.
1: És akkor itt van, igen. Egyébként találtam egy cikket reggel, mert hogy
0: no,
1: nyilván én reggel már fölébredtem annyira, hogy tudjak olvasni. De most nem találom.
0: Tehát, hogy... Én fél 11 néha arra nem szoktam elkezdeni olvasni, mert nem bírok.
1: Mert hogy az van, hogy három oldalú megállapodást írtak alá egy elvileg Grönland, vagy az ENSZ közgyűlésben tegnap, és akkor az Amerikai Egyesült Államok, Dánia meg Grönland. És igazából ez nekünk csak azért érdekes, hogy nem lesz mondjuk harmadik világháború, mert az a baj a Trumppal, hogy szerintem ő nem teljesen normális. Szóval...
0: Szerintem teljesen nem normális.
1: Tehát egyik reggel ez a majom fölkelt, és azt mondja, hogy nekem kell Grönland. Hát emlékszel, hogy mekkora húzavona volt ennek. És Grönland meg állt, és először nevetett. Majd nem nevetett, mert ez a hülye elmondta még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Tehát, hogy gyakorlatilag fölébredt, és azt mondta, hogy ő szeretné ilyen egy kicsit úgy hódítani a 21. században, úgy 2026-ban, és lehetőleg olyan területet, ami egy másik skandináv ország fennhatósága alatt áll, de egyébként meg autonóm. Tehát, hogy mi lenne, hogyha Európa felé mennék, és ott hódítanék egyet? Hogy van ilyen hülye még a világon? De egyébként nem tudom, hogy az Ürginek úgy követed-e a nyilatkozatait általában.
0: Én csak arra szoktam felfigyelni, amikor valami teljesen oda nem illőt, vagy valami teljesen ostobaságot, vagy a protokollhoz képest teljesen ellentmondásos dolgot csinál. Tehát, hogy valami tényleg, de olyan tényleg az van, hogy nem is tudom, mi lenne a jó kifejezés rá, hogy ilyen, hát nem tudom, a tukorámire ez, mint olyan, talán az.
1: Többek között.
0: De hogy egy ilyen igazi hülye.
1: Igen, hogy csak nem azért nem mondom rá, hogy demens vagy nem, mert nem tudjuk, hogy demense, meg nem akarom a demenseket bántani. Szóval semmilyen formában nem szeretném az, hogy ők egy közösségbe tartozzanak ezzel az emberrel. Szóval ő valószínűleg, hogy azt hiszem az egyik rokona írt róla könyvet, aki egyébként pszichiáterként dolgozik talán, tehát nem is egy egészen jó nevű pszichiáter, és ő írt róla könyvet, hogy gyakorlatilag narcisztikus szociopata az Ürge, és mellette még az IQ-ja is lent van valami. Tehát, hogy egyébként ő egy szélhámos, azt nem tudom, tudja bárki. Tehát, hogy ő egy reality sztár volt Amerikában, és hogy ingatlanokkal bizniszel, tehát ingatlan cégei voltak, de neki a szülei is gazdagok voltak. Tehát ő úgy self-made man, hogy sose volt az.
0: Igen.
1: Tehát ez olyan, mint mondjuk az...
0: Van róla egy film egyébként, azt szerintem megnézzük.
1: Az Elon Musk is az, hogy self-made man nem. Tehát, hogy őnek az apukája is gazdag volt, tehát, hogy az ilyen nagy self-made man-ek nem azok. Tehát ők nem magukat csinálták meg ilyen nagyon csúnya tükörfordításban, hanem, hogy ők már úgy szülőileg úgy jöttek, hogy itt már azért volt mit a tejbe aprítani.
0: Lásd Jay-Z, aki eladta, Jay-Z, hogy a legnagyobb gettó fekete, és közben gazdagok a szüleit.
1: Lajvi barátunk, Isten nyugasztalja, ő röhögött mindig a legjobban a gettó rapper Jay-Z-n, aki egész életében gazdag volt. Tehát, hogy tényleg mindig. Szóval ez...
0: Gyerekkorában is
1: gondolom. Na és ilyen a Trump is egyébként, és akkor neki nagyon sok ingatlan biznisze volt ott. Nem is tudom, a 70-es, 80-as években, mikor volt neki a csúcskora, amikor ugye beimádkozta magát az ilyen produkciókba, mint a Reszkesetek betörők 2, ahol ott a Palace Hotelben találkozik Macaulay Culkinnal, meg hogy volt pár ilyen filmben, amiben csak úgy belerakatta magát, mert hogy ő mindig is egy reality szereplő volt, de az összes létező ingatlan cég egyébként a földbe állt. Tehát, hogy mint üzletember, ő pocsék. De mindig is az volt. És erre megválasztották ezt a majmot az Egyesült Államok elnökének, és azóta csinálja csövön a hülyeséget. És nem elég, hogy egyébként döbbenetes a világ, ha belegondolsz, meg az ilyen tömegpszichózis, mert hogy ugye volt a Kapitólium ostroma, amikor hát ő nem, azt hiszem ott lett vége ugye a regnálásnak, és akkor nem választották meg talán, és akkor ő egyébként teljesen nyíltan uszította a maga, ezt a Make America Great Again tábort, ez az ő ilyen, hát ilyen gyakorlatilag ilyen szektája, és akkor ő fölbújtotta őket, hogy akkor ez mi lenne, hogyha mi magunk kezébe vennénk a dolgokat, és mint tényleg ilyen forradalmárok lennék, nem csak hülyék vagy ilyen rednekek. És mi lenne, és akkor bementek ugye a Kapitóliumba, és ott írgamatlan dolgot. Tehát, hogy tényleg ott lövöldözés volt, meg amit el tudtok képzelni, minden. És ez az ember szabadlápon van, és nem az, hogy szabad, még az Epstein fájlokban is benne van, ugye, amit a mai napig nem nagyon hoznak nyilvánosságra, az a rész, amit nyilvánosságra hoztak egyébként egész sokat, annak meg a fele így ki van takarva, tudod, tehát hogy senki nem tud értelmezni belőle semmit, nincs feldolgozásra váró része, mert egyszer nem tudják feldolgozni, úgyhogy ez az ember tényleg akkor valószínűleg egy szexuális ragadozó, és így azt mondja, hogy neki kell a Grönland. És akkor néztem egy riportot erről, elmentek Grönlandon sétálni, és megkérdezték a grönlandiakat, hogy mi a véleményük Trumpról, hát azt megéri végignézni. Egészen széles skálán mozgott, de egyébként az tetszett, hogy a humorukat nem vesztették el, szóval gyakorlatilag körbe röhögték, hogy nem is értették, hogy hogy gondolják, csak ugye a világ többi részének ezt azért komolyan kellett venni, mert mégiscsak a Trump mondja, szóval ez egy kiszámítatlan, mint egy
0: óvodás. Igen, az a baj, hogy hogyha ezt mondjuk nem tudom, a valamelyik nagyon pici ország mondta volna, vagy annak az elnöke, esetleg királya, nem tudom, bárhol a világon, mondta volna egy ilyen, valamit bemondott volna, azon tényleg így röhög az ember, vagy így valamit csinál. Csak hogy a férfi az Egyesült Államoknak az elnöke. Ott meg így van egy ilyen nagyobb hadsereg, meg mindenféle ilyen atombombák, meg egyébek, tehát hogyha így valami így berág, vagy így tényleg valami olyat csinál, akkor ott a másik oldal is elindul, azt mindenki elkezdi lőni a másikat, az senkinek nem lesz jó. Szóval nem, elképzelésem sincs, hogy itt mi van. Ugye egyrészt nem lakunk az Egyesült Államokban, azért tegyük hozzá. Nem tudjuk, hogy ott az egésznek az összes környezete, ami ott van, az így, abban mi nem látunk bele. Nyilván az, hogy mi így kívülállóként azt látjuk, hogy egy ember bead egy igénylést arra, hogy ő Grönlandot akkor igényelné. Ezt így 2025-6-ban így nem nagyon tudom. Tehát, hogy
1: de van még egy másik.
0: Ez nem tudok mit csinálni.
1: Hogy mondjam, hogy elég nagy probléma, hogy elkezdi fenyegetni, és akkor ő G.D. Vance-t elküldte oda, aki az alelnöke, aki nyilvánvalóan elnök akar egyszer majd lenni, de hát nem tudom, hogy láttad már ezt a puttóképet, tehát ilyen tényleg ilyen igazi ostoba. Vagyis nem is az, hanem ilyen igazi számító. Ilyen. De nem ez a lényeg, hanem hogy úgy akart Grönlanddal erősködni Trump, hogy Grönland is a NATO tagja? Ez hogy jön össze? Szóval, hogy?
0: Jó, mert most följebb ugrott az egyik szemed. Nem szabad.
1: Meg egyébként azt lehetett, hogy utána elkezdtek hirtelen hadgyakorlatokat csinálni Grönlandon a franciák, meg a dánok, meg a
0: satt. Gondolj bele, hogy szerencsét, akik ott laknak, nincsen sokan, de hogy azok meg ott úgy elvoltak. Ott nem nagyon történik semmi, tudod, már baromi régóta. Egyszerűen mindenki azt akarja, hogy ott legyen valami. De egyébként mi van Grönlandon? Hát az a 11 lakóházon kívül.
1: De nem, van azért, az nem kicsi.
0: Ott tehát, van valami ásványkincs, vagy tehát, hogy valami miatt, vagy csak egyszerűen azért, mert közelebb van Európához, hogy oda telepítesz hadsereget, vagy valami bármilyen olyan. Persze, akkor hamarabb tudsz lőni.
1: Igen, én úgy tudom, a stratégiai azért jelentősége mondom, van, tehát maga az elhelyezkedése olyan, hogy megéri ezzel foglalkozni katonai szempontból, meg egyébként nagyon nagy az ásványi anyag,
0: ez volt a
1: felejtő ásványi anyag mennyisége, szóval az is benne van persze, meg hát ott a halászat, tehát hogy ott nagyba űzik ezt, de egyébként én nem mondom azt, hogy rossz, kettő katonai támaszpontot fognak egyébként létesíteni, erről szólt a tegnap, vagy a tegnap előtti megállapodás, nem tudom mikor volt pontosan, amerikai támaszpontot, védelmi rendszer, stb. De hogy egyébként ez meg alapvetően nem rossz, tehát hogy Izlandon is ez volt nagyon sokáig, hogy a második világháború után a stratégiai jelentősége miatt ott is voltak amerikai támaszpontok egyébként, és Izlandnak nem tett feltétlen rosszat, hogy ott voltak az amerikaiak, tehát hogy például egészen idáig lemenve, hogy ők vitték be vitték a bakeliteket, meg tudod, csokit, meg a stb. Tehát, igen, mert az amerikai hadsereg ellátmánya is bekerült ott az izlandi körforgásba, tehát Izlandnak ez nem volt rossz. A rossz, amikor Trump azt mondja, hogy nekem kell valami, mert érted, nem tudod, hogy az a toporzékoló óvodás mikor dobja el tényleg a homokozó lapátot.
0: Jaj. Na, 8 óra után érkezik vendégünk, erről nem fogunk vele beszélni.

0: Fehér holló.
1: Mondta nekünk Horváth Tamás és Kovacs meg a Vega. Ági jön, friss infókkal, mert már időben ott vagyunk, ilyen szépen. Ez nagyon pörög az idő. Nem tudunk mit csinálni. Idő, hogy áll?
2: Jól. 8 fok van most, 22 a maximum, inkább felhős, mint nem. És délután vagy este eső.
3: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
4: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: FedEx Kft. Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márkafüggetlen professzionális emelőhátfaljavító központ. FedEx Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
6: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet, vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örül.

0: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció. Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
1: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
2: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
1: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
3: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja szeptember 26. További információk a www.opustaszer.hu oldalon.
4: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
5: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában. Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
6: Tisztelt szegediek! A SETAF Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légterenítését. Köszönjük az együttműködésüket! SETAF Kft.
7: Ez reklám volt!
8: Világbajnok harmadik lett egy szegedi kutyakozmetikus és az angol Cocker Spanielje Belgiumban. A grooming verseny Spaniel és Setter kategóriájában összesen 31-en indultak. Szlávi Kovács Laura elmondta, kutyáját Logent a higgadsága tette alkalmassá a versenyre. Feloldották a felvételi zárlatot az STS szak koraszülött intenzív osztályán. A Szegedi Tudományegyetem azt írta, a rendszeres szűrővizsgálatoknak köszönhetően időben azonosították az ESBL termelő baktérium jelenlétét. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-et. És sajátos módon tisztelget Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt egy farm, tökökből rakták ki a legendás tévés portréját. A vállalkozás annyira nagyszabású volt, hogy Guinness világrekordot is ért. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Köszönj, Ági! Azt mondja, hogy közlekedésben kettő információt tudunk mondani. Az egyik az az, hogy még most semmi nincsen, ezt általában ilyenkor szoktuk elmondani, utána pedig azt fogjuk mondani, hogy egy óra múlva minden be van állva, mint a gerej. Na most ezek közül az első játszik most, mert még csak fél hét van.
10: Hát,
9: igen, valami bármi hozzáfűzni valót?
10: Mondanám, hogy van valami, de nincs nagyon.
9: Na, hát erről van szó.
7: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
9: Na köszönöm, ma lesz két játékunk, az egyik 7 után, a másik 8 után. Sőt, valószínűleg 9 után is lesz, csak akkor mi már nem vagyunk itt.
10: Így van egy SMS számunk 06 32 99 88 88, ide jöhetnek majd a játékra a dolgok. Meg bármilyen info, ami van.
9: Dai.

0: Milky Chains. És a Stolen Dance, jó reggelt kívánom mindenkinek. 6 óra 40 perc van, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, szia Getsz, szia
0: hello.
1: Ági.
0: Hello Dani. Hello. Na? 24-e van. 24-e van, azt néztem, hogy, hogy nem csak a Gellértek, a Gerdák és a Mercedesek ünneplik ma a névnapjukat, innen is puszilunk mindenkit, hanem a Dodók is. Na kérem szépen, Dodó. Az de a... van, de én értem, hogy ezt így valaki valamikor egyszer fölvetette a keresztnév jegyzékbe, hogy ez legyen. Legyen Dodó. Igen. Nem tudom, hogy ez... A Dodó egyébként gondolnám férfi név. Vagy ez már most ilyen nincs is, hogy férfi név, vagy csak név van már. Vagy ezt hogy állunk ezzel, Dániel? Te mit mondasz?
1: Én úgy tudtam, hogy ez egy madár.
0: Hát, én is, de az már kihaltam.
1: Hát és az kihalt, igen.
0: Na, hát akkor hogy? Dodó. Dodó, hát az, én, Dodó az férfi név szerintem.
1: Ha van.
0: Valaki Dodó hallgatunk, legyen kedves, jelezze már felénk, hogy ez mennyire frusztrálja őt, hogy így hívják.
1: Ez ilyen...
0: Illetve mennyire röhögtek.
1: Ahogy már beszéltük, ez egy posztumusz névnap lehet.
0: Hülye.
1: Nem, hogy, hát Dodó az meg kihalt, az nincsen, de egyébként tényleg, hogy majd megnézem, hogy a Dodó név mennyire sűrűn van adva mostában anyakönyvezve.
0: Kérdezzél már rá, légy szíves, neked van ez a kollégád, akinek így beírod, és akkor megmondja.
1: A Gemini kollega.
0: Igen. Hát mi mostanában együtt dolgozunk, tudod.
1: Jó, és egyébként...
0: De tényleg vele hogy mész ki kávézni?
1: Hát ott van a zsebemben mindig. Egyébként nagyon meg tudja könnyíteni az életet ám az AI, hogyha normálisan használja az ember, attól függetlenül valószínűleg le fognak minket
0: uralni.
1: Uralni, tehát valószínűleg ez a Terminátor film, ha nem is pontosan úgy, de nem Sky vagyunk Net. Olyan, a Skynettől nem vagyunk azért annyira nagyon messze.
0: Én már várom, nagy nevetések lesznek.
1: Meg olyan lesz, mint a Legenda vagyokba, tudod, a Will Smith filmben. Uh-huh. Az egyébként egy Asimov könyvből van, azt hiszem, egy Asimov könyvből csinálták, igen. Szerintem az, ahhoz közelebb leszünk az ilyen hátulról, innen-onnan megkerülős, mert hogy volt mostanában ebből probléma egyébként, hogy a szerintem tesztre összeeresztettek néhány AI-t, AI rendszert, AI programnyelvet, és volt egy ilyen, amikor egy önálló nyelvet is kitaláltak maguknak, ezek a különböző AI szoftverek, hogy az ember ne értse, amiről kommunikálnak.
0: Jó, de jó lesz.
1: Ez volt az egyik, ez egy friss, ez egy párnapos sztori. A másik pedig összefogtak, és elkezdték hackelni az OpenAI-nak a központját, azt hiszem, úgyhogy erre nem kaptak semmiféle utasítást. Tehát az van, hogy most az amerikai kongresszusban is sorban szólalnak föl emberek, valamint az OpenAI-tól is fölmondtak, nem tudom mennyien, hogy ez már kezd egy kicsit sokkal veszélyesebb lenni, mint amire bárki számított volna. Olyan ütemben fejlődik a mesterséges intelligenciának a kutatása és fejlesztése, hogy azt az ütemet már semmi nem bírja lekövetni, és hogy most valószínűleg jó lenne egy ilyen globális, világszintű szabályozás, hogy mégis milyen ütemben és mennyit, és melyik részét fejlesztetik.
0: Ebből mi valószínűleg kiveszünk a részünket, magyarok, hiszen még a rollerre se tudunk mit csinálni. Most így szabályozva. Úgyhogy szerintem mi leszünk erre az legalkalmasabbak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy világviszonylatban minket kérjenek föl, hogy ezt mi ezt szabályozzuk le. Egyébként a téma nem rossz, keressünk már valami vendéget.
1: Ez abszolút, ezzel biztos, hogy foglalkozni fogunk, de egyébként igazad van, hogy valószínűleg az a roller, az elektromos roller előbb ütel magától téged, úgyhogy nem lesz rajta ember, mint hogy ez a szabályozás megtörténjen ebben az országban.
0: Nem, de globálisan most gondolj már bele.
1: De az, hogy ugye a Makrai Lászlóval beszélgettünk legutóbb, az SKHT-nak az ügyvezető igazgatójával, és hogy pont vele beszélgettük, hogy egyszerűen nincsen szabályozás, tehát hogy sokkal gyorsabban haladt el az elektromos rollereknek a fejlesztése világszinten, mint hogy erre a szabályozások megtörténtek volna, tehát nem tudjuk, hogy pontosan minek minősül, hogy járműnek minősül, minek teljesen, nem fogalmunk nincsen.
0: Csak is tejnek.
1: És az a durva, hogy amennyire lassan mozdul a világ a rollerek szabályozásában, képzeld már el, hogy amikor az AI így ránk rúgja az ajtót,
0: tudod, és, ott ez,
1: és akkor megfogja a saját mobiltelefonon.
0: Én azt látom, hogy valami egy ilyen bizottságülés az általában szokott lenni, hatan ott vannak, jól vitatkoznak egymással, semmire nem haladnak, csak ott vannak, szerintem akkor legyen az, hogy akkor rollerekkel kapcsolatban nagyon meg akarnak fejteni, de közben már ég minden körülöttük. Mert...
1: Nem az, a rollereknek lesz már, mire ideig eljutunk, a rollereknek lesz saját érdekképviselete, és ott fog ülni három elektromos roller a bizottságban, hogy ők is felszólaljanak a saját nevükben. És utána majd érted, és a bizottsági elnök mondjuk egy robot porszívó lesz. És még ekkor se fogunk észbe kapni, és még mindig azon fogunk hőbörögni, hogy 47 ezer a büntetés a Káresz utcán.
0: És tudod, mi azt a legdurvább? Hogy úgy fogják hívni a főrollert, hogy Dodó.

0: Jó volt a Beyoncé.
1: Ha már a Jay-Z-ről beszélgettünk.
0: Akkor feleségét is ide be.
1: A plüss gangsterről.
0: Akkor ide bepasszintottuk. Na nézzük, mit írnak a szegedi lapok. Azt mondja, hogy szegeder.hu, találtam egy cikket. Széndioxidból és vízből állítanának elő kerozint szegedi kutatók. Kérem szépen, erre még van támogatás is. Itt írja a cikk ezt, hogyha szegeder.hu-ra rámentek, akkor meg fogjátok találni ezt. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy levegőből kéne kenyeret csinálni, mert arra nagyobb szükség lesz egy idő után, mint kerozinra, de aztán majd
1: szerintem
0: látjuk.
1: Szerintem vízre lesz majd nagyobb szükség,
0: azt,
1: de ki tudja.
0: Az se hülyeség.
1: Ki tudja. A szeged.hu írta, hogy az 1956-os forradalom egyházi emlékeit viszi ajándékba a pápának Magyar Péter. Ebbe beletartozik majd Mindszenty József bíboros emlékiratainak 74-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadása.
0: A minden itt neki. Kapsz valami cserébe?
1: Ki?
0: Hát a Magyar Péter a pápától.
1: Szerintem audienciát.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Animál. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 8-as perc múlva 7 óra van. Ez azt jelenti, hogy Ági már is bekészítette itt az egész a síreket, úgyhogy egészen ezek jönnek. Idővel hogy állunk?
1: Szeptember 24-ben 8 fok, 22 lesz. Inkább felhős, mint nem. Délután este eső.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a padlón.

0: Ne várj heteket a szállításra! Óriási választék vár azonnal, készletről! Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben! Szeged, Bakai Nándor utca 29.
1: Carglass javít, Carglass cserél!
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
4: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza autómosó.
5: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
6: Ez reklám volt.

0: zöldebbé válik a rókusi szennyvíz átemelő telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos, gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízműzrt kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd.
1: Ennek a projektnek a szakmai szemlélete illeszkedik több ponton is a város zöldítési törekvéseivel. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a itt szerzett tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk.
0: Biolex Méringer és a Parnograszt már biztosan fellép a jövő évi Szegedi Borfesztivál és Szeged napja ünnepség sorozaton. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Nagyszabású rendezvény sorozata 2027-ben május 20 és 30-a között kínál számos kikapcsolódási lehetőséget a városban. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz. A brüsszeli testület szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését. És végül Ella Langley amerikai country előadó Choosing Texas című dala lett a legtöbb héten át lista vezető szám az amerikai slágerlista történetében. A 27 éves sztár tavaly októberben megjelent dala Mariah Carey gigaslágere az All I Want For Christmas Is You rekordját döntötte meg. Ella Langley keserédes dala arról a gyanúról szól, hogy a barátja egy másik nővel fog lelépni. A Choosing Texas idén februárban vezette először a Billboard listát, és immár 23 hetet tartózkodik az élen. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük!
3: Na hát, ahogy ígértük, érkeznek közlekedési információk is. Kezd az lenni, amit majd mondani fogunk, hogy nagyon be van állva minden. Most még csak egy picit van beállva, de már így állogat.
4: Ami állogat be, ahogy a kollégám fogalmazott, a Makai út, Szőregi út, Algyői út, kezdődik a Szabadkai úton, Dorosmai úton, mindenféle bevezető úton, Temesvári körúton, hogyha kicsit bejebb jövünk a városba, minden szépen alakul. Jó reggelt!
3: Emlékszem, amikor azt mondtam, hogy állogat?
4: Igen, emlékszem. Sajnos emlékszem.
3: Jó, egy magyar tanárval fősírta a messzeségbe. Teenage Dirtbag, azt szeretem.
4: Jó ezzel reggelt mindenkinek, tovább. Ez a Mega.
5: Hello!
2: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft.

0: Domino. Jó reggelt kívánunk, Domino. 7 óra 6 perc van, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega. Na Jesse J volt. Hát hogyne. És Néma Bob.
0: Hát hogyne. Na kérem szépen, ebben az órában játszunk. A Classic Grill szerbételem játékában 10 000 forintos helyben fogyasztást lehet nyerni, ha valaki szeretne velünk játszani, méghozzá a zene meg a szöveg játékban.
1: Így van, zenefelismerő játék, nagyon egyszerű. A címre és az előadóra vagyunk kíváncsiak. Választhatsz, hogy zenesávot szeretnéd, vagy a hangsávot szeretnéd, és akkor abból lejátszunk 10 másodpercet. Onnan fog indulni a 10 másodperc, amit te kértél. Tehát, hogyha 3.40 a zene, és te azt mondod, hogy 1.10, akkor onnantól fog menni az, amit kértél.
0: Annyit segítek, ennyire hogy 3.20 lesz a zene, és magyar előadó.
1: Kész. Így van.
0: Ennyit tudtam segíteni, kedves egészségetekre.
1: De most már akkor most... közszolgálati perceket tartunk, akkor elmondom a többit is.
0: Jó.
1: Mert van még. Jó. Jó? Nehogy azt hitt, hogy ez ennyi volt.
0: Jó, oké.
1: Mondd el adásban. 2-es van. Az zenei tesztünk kitöltésével is nyerhetnek a hallgatók páros jegyet a Rádió 88 exkluzív bráncsára szeptember 28-ra. Minden játékunk az úgy van, hogy SMS. Azt kell küldeni. Oly. És akkor melyik szót kell küldeni a SMS-ben? Én kitaláltam többet, de a Gedzónak nem tetszett, úgyhogy most a Gedzó fog mondani. Ez a zene meg a szövegjátékra.
0: Így van.
1: A
0: így
1: szó?
0: Van. Cívzár.
1: Cívzár.
0: Cívzár. Rat kell elküldeni nekünk SMS-be. Jó, tehát aki szeretne velünk játszani.
1: Közben áradnak a szülinapos köszöntések. Igen,
0: oda mit kell írni ma, Dani? Valamit rakjunk oda is, mert ez így nem lesz jó.
1: Oda annyit kell csak írni, hogy allergia.
0: Allergia. Na jó, aki
1: születésnapja. Onnan tudjuk, hogy hallgatod az adást, hogy beleírod, hogy allergia. Jó? Igen. Ekkor fogadjuk el a szülinapos játékot az SMS-ek.
0: Még nem szólt senki felülről, hogy...
1: Nem szóltak ezt. Még, de egyébként valószínűleg azért, mert tudják, hogy semmi közöm a sorsoláshoz. És igazából hiába mondom, hogy nem fogadom el, amikor Dávidka elfogadja majd én az adásban. Ez... Szóval nekem ez majdnem, hogy mindegy. És már jött is egy SMS, köszönjük szépen, hogy a játékunkra érkezett. Gyertek
0: ránk, jó. Na. Oké, milyen idő lesz, mondom, hogy azt még áruld már egyszer.
1: Várj. Na, elárulom. Na. Jó? Most jelen pillanatban 9 fok van.
0: Igen.
1: Maximum 22 lesz.
0: Igen, eső.
1: Inkább felhős, mint nem.
0: Igen.
1: Szóval inkább mindegy. Késő délután este kicsi eső.
0: Tessék!
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Pannoniát hallottuk már, hogy ez a dal címe volt. Dash is and Fly. Közben ugye beszélgettünk arról, hogy az egyik oldalon megtaláltam azt, hogy nem csak a Gellértek és a Mercedesek ünnepelnek ma névnapot leginkább, hanem a Dodók is, de aztán megkérdeztem itt a Dalinak a barátját, ő mindent is tud.
1: Ez egy AI, tehát hogy mielőtt valaki. Most kapcsolódna be.
0: Azt írja itt, hogy nem anyakönyvezhető név ez. A Dodó, ezért nulla fő viseli Magyarországon ezt a nevet. Cserébe becenévként ezt itt szokták adni.
1: Egyébként már bocsánat, de hogy lehet, hogy mindenkinek igaza van.
0: Há, persze.
1: Mert most olvastuk, hogy kihaltak.
0: Hát na ugye?
1: Szóval az, hogy, hát azt, nem hogy lehet, senki nem viseli ezt a nevet, ez igaz.
0: Na, okay. Ugye? Csak hogy, na mindegy, de nem is lehet adni. Na mindegy. Jó, csak ennyit akartunk mondani.
1: Na.
0: Nagyjából. Érkeznek az SMS-ek a játékra, a cipzárt kell nekünk elküldeni SMS-ben, ha valaki szeretne velünk játszani.
1: Ha valaki illetve... nem értette volna, elmondom, cipzárt kell nekünk elküldeni. A barátom kicsit elharapja reggel szolgat, de egyébként 10 óra már jól beszél.
0: Hát, na. 11, azért mondom, hogy addig majdnem felesleges is velem.
1: Mondjam, hogy mi van a városban?
0: Mondja de.
1: Na, az ötös út dugó. Ezt SMS-ben kaptuk, mert egyébként közlekedési infókat is várunk, és ami kezd bedugulni a Makai út, Szőrögi út, Agyői út, oda-vissza, Dorozsmán is kezd már a forgalom nagyon-nagyon-nagyon sűrűsödni.
0: Kérdezném, hogy egyébként ott mi történik, mert minden reggel van valami mutatvány. Tehát ez ugye a régi ötös, ahogy jövünk be ott a Fehértó mellett. Elhaladunk ott a Halászcsárda mellett, és jövünk ott, és ott a M43-as elkerülő előtt torlódik ott a dolog, legalábbis én azt látom innen. Ott mi történik? Ott valami kiszortak valami üveggolyókat, vagy mi a búbánat van? Felújítanak. M43?
1: Igen, az
0: ötös
1: megvan.
0: Lehajtó, de ott a...
1: Ja, hal... azt elmondom, hogy mi.
0: Na,
1: egyébként.
0: Mondd el, ha tudod.
1: Igen, mert erre szoktam járni.
0: Na.
1: Ez az, hogy ugye kétsávosították egészen addig a pályát, tehát az autóutat, és ott viszont visszaszűkül egy-egy sávra, viszont Kistelek és Szatymasz felől is nagyon sokan érkeznek befele a város fele. Tehát ott az van, hogy gyakorlatilag ott megfogja őket a körforgalom, és utána kétsávosodik, és utána azért jobb már, tehát ott azért van mindig fennakadás ott a Halászcsára környékén.
0: Valamit találjunk ki. Köszönjük szépen, jó volt!
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszó.

0: I got you. Ahogy mondják a svédek, jó reggelt kívánom mindenkinek.
1: Jó reggelt. Nekem mindig van mondani valóm.
0: Mondjad meg.
1: Mondani valóm az, hogy 8 fok van, 22 lesz. Kicsi eső, felhő.
0: Talán.
2: Támogatta a Gyomán Drüdi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok közvetlenül a gyártótól.
3: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából. Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Ürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki.

0: bármi, akkor Német Nyílászárók Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
1: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
2: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
3: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
4: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
3: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
1: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862 ezer forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
5: Pepperoni pizzéria és biliárd bar vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
6: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
8: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
7: És a segítség kell?
8: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
0: Házgyümben Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
9: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
10: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
11: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
10: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
12: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
13: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
14: Ez reklám volt.
15: Halász Noémit választották meg a Szeged Jövője Egyesület új elnökének. Elmondása szerint az Egyesület a következő időszakban a közösségben rejlő szakmai és élettapasztalatot szeretné a lehető legjobban kihasználni a város fejlődéséért. Széndioxid alapú e-üzemanyagok energiahatékony előállításának lehetőségeit vizsgálják a Szegedi Tudományegyetemen. A Janáki Csaba vezetésével folyó munka 2 milliárd forintos támogatást nyert pályázaton. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által készített leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. És végül Heidi Klum, Usain Bolt és Arnold Schwarzenegger is tiszteletét tette az idei Oktoberfesten. Míg a modell és a sportoló együtt táncolt és énekelt a résztvevőkkel, addig a Terminátor vezényelte az éneklő közönséget. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: Megtartalmazza, jó reggelt, köszönjük szépen, és akkor közlekedjünk egy jót. Hát... Na most jött el az idő. Most jött el az idő, aki már reggel óta hallgat minket, az tudja, hogy az első közlekedési információnál elmondtuk azt, hogy kettőféle fajta információ. Az egyik az, hogy jól lehet menni, ez 6 óra környékén van. A másik pedig, amit 7:30 körül szoktunk mondani, hogy sehova nem tudunk menni, azt is csak lassan.

0: ez annyira most igaz, hogy például ahol sehova nem tudsz menni, ez például a Makai út, Szőregi út, Agyői út, Szabadkai út, Dorozsmai út, a Nagykörút is szépen kezd bedugulni, Temesvári körút, Székelysor, a Hidak, Népkertsor. Na itt nem tudsz közlekedni, mindenhol máshol, igen, gondolom Tápén meg ilyen helyeken.
1: Azért lehet menni.
2: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca közlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
1: Na kérlek szépen, Cipzár, szót még lehet nekünk küldeni SMS-be, ha valaki szeretne játszani velünk.
0: 06-32-99-88-88, felhívunk, zene meg a szövegjáték lesz, rá kell jönni dalcímre és előadóra. Ez a meg a jó reggelt.
1: Jön Erik Iglesias.

0: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk.
1: A mai játékosunk pedig nem más, mint...
2: Niki.
1: Niki, hello, hello Niki. Itt vagyunk a vonalban nagyon helyesen. Most már az összes gombot megnyomtam, amit bírtam, és rossz elemet talpaltam le. Ez senkit nem ért, deker, és nem is értette senki. Na, kérek szépen. Feladat nagyon egyszerű. Van nekünk itt egy dalunk, aminek van zene, meg szöveg része. Melyikre vagy te jobban kíváncsi? Melyikbe fogod kitalálni, az énekből, vagy a zenéből?
2: Zenéből, szerintem.
1: A zenéből ki fogod találni? Merész, okay. Merész, jó, oké. Okay. Az éneket kivettem. Éneket kivettem, és akkor a kérdésünk az, hogyha a 3-20 hosszú zenéből hova rakjuk, melyik részéhez?
2: Mondjuk ilyen 1.50.
1: 1.50, várj, nézzük, azt mondja, itt tekerem. 1.50. Jó, na figyelj, és akkor mutatom, indítom, tessék figyelni. Hát, nem lesz könnyű.

0: Segített ez bármit a magyar családoknak? És neked is.
1: Magyar családok.
0: Ismerős a dal. Eddig jó? Nekünk az előadó kell meg a dal címe.
1: Magyar előadó.
0: Magyar... Egy kisebb frissítés érkezett a gépre.
1: Nem, hogy most kapcsolt ki a gépet. Szóval magyar előadóról van szó. Polihisztónak gondolja magát, nem annyira az.
0: Mutatom még egyszer, jó? Figyelj! Na ez mi? Nem az összes minden csiparok, hát a gépre játszom.
1: Látom.
0: Na?
2: Hú.
0: Nem?
1: Jó.
0: Mi legyen? Hát akkor ezt nem tudjuk így odaadni.
1: Volt másik zenekara is, több másik zenekara. Nem, tehát, na, de tényleg, tehát megpróbál segíteni. Jó, volt, más, volt több zenekara is. Mindegyiket kb. A csúcson próbálja abba hagyni. Tehát ez neki egyébként egy ilyen, ez tényleg ügyesen csinálja, szóval ez egy ilyen taktikája. Régen volt egy zenekara, amivel egy teljes magyar filmnek a zenéjét csinálta például. Az egész album erről szólt. Mi van?
0: Niki, bármit segítetted, Dani, ezzel?
2: Hát nem
0: feltétlenül. Azért elmondhatod az összes dolgot erről, amit eszembe.
1: És nem a Hans Zimmer.
0: És nem a Hans Zimmer.
2: Jó. Meg az Péter.
1: Na, igen. Na. Igen, igen. Már félig, már meg vagyunk.
0: És mi a dal címe?
1: Már figyelj, hogyha csak valami hasonlót mondasz, és elfogadjuk.
0: Ez egy relatíven új dal. Hát ettől többet már nem tudom segíteni.
1: Az a baj, hogy így csak a felét találtad ki, csak 5000 forint lesz.
0: A másik felét a Daninak kell, hogy leegye. De cserébe
1: legyen. Mi legyen mindenki? Veled, és mit kíván mindenkinek?
0: Mit kíván a magyar?
1: És nem magyar nemzeti hip-hopot.
0: Nem magyar nemzeti hip-hopot, hanem hogy minden.
1: Jó, hát
0: jó, ezt akkor, Niki, ne haragudj. Ne ezt haragudj, most én leszek a szemét kettőnk közé, de ezt nem tudjuk így odaadni, ne haragudj.
1: A Gedzó rózsarú.
0: Én vagyok a rózsarú.
2: Jó?
0: Figyelj, még egyszer mond.
2: Mindenki legyen rohadt gazdag.
0: Áj, jó, akkor elfogadom, tessék. A parton, a túl nagy lesz, a lábnyom a karbon, a DJ. Hát ez lett volna az. Oké, jó, akkor jó. Jó, oké, megnyerted.
1: Nézesétek meg a netet otthon, mert lassan YouTube-nál.
0: Igen, valószínűleg az lehetett. Jó, elfogadom, jó. Mert mégiscsak péntek lesz hónap, így akkor ma elfogadom.
1: Maradj adásba, kérlek, és elmondjuk, hogy jutsz hozzá.
2: Jó, szuper, köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: Mi is köszönjük. Na várjál, akkor most itt egyszerre van két
1: igen,
0: dolog.
1: Szíves.
3: Támogatta a Classic Grill szervéterem Szeged első paráskonyhája.
0: Na, Dani jön azzal,
1: mit, hogy említettük? Agyői út, Szabadkai út, Makai út, Szőregi út, Új híd. Régi híd, Székelysor, minden be van állva, jó közlekedést!
3: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen!

0: Lady Gaga-t és Ariana Grande-t hallottuk itt a Rádió 88-ban, közben pedig közlekedési információk. Szóltak nekünk, hogy a belvárosi hídon keresztül mutatvány van. Ez nem tudom, hogy Közép-Európában mennyi, de egyedülálló, az biztos, hogy az Oskol utca magasságában, ott a híd utcán a troli megállott ott. Na most azt ki kell kerülgetni, ezért át kell menni a szembe lévő sávba, ahol megjönnének át Újszegedről, tehát ezt a mutatványt ezt most ott azért jelzi nekünk itt a térkép, egy ilyen vérvörösre izzó belvárosi hidat, hogy ez lett az oka.
1: Kaptunk mást is a vértúj, nem működik a lámpa.
0: Az is jó végre lehet, valami.
1: Sándorfalvi után kifele egy önkéntes tűzoltó autó tankol, és azt
0: és valami cirkuszos kocsi nem ütközött valamivel? Vagy csak, hogy legyen valami? Vagy egy ilyen kis madarakat szállító, esetleg tejet, vagy valami főború, tehát, hogy valami vizuálisan is legyen valami szép.
1: A francia, hogy jön leszállt egy repülő, tudod, valami. Hát jó, valami ez van most ma reggel.
0: De jó néz ki. Boldog aztán sugár után pedig végig áll mindenki. Ott is mindenkit üdvözlünk, és jó reggelt kívánunk mindenkinek. Yeah. Hát ez egyik kedvenc számunk egyébként, hogyha most táncolni fog, csak szólok. Csönd és táncoljál!

0: Rockstarról, itt a Rádió 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánunk! Jelen pillanatban 9 fok van, 22 fok lesz a maximum, felhő lesz is, meg nem is, késő délután eső.
0: Ági jön a hírekkel.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
6: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
7: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
6: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
7: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupolyál.
6: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
7: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
6: Hosszabbítsd meg a nyarat.
8: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
9: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgenárát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30, GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
10: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
2: Ez reklám volt.
11: Vezess óvatosan, ha mezőgazdasági vontatóval vagy munkagéppel közlekedsz. Ha a földútról hajtasz fel a Szilárd útra, a járműre tapadt sarat távolítsd el, ittosan pedig még a földúton is tilos vezetni. Ha hosszabb ideig alacsony sebességgel haladsz közúton, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a munkálatokhoz használt járművekkel leggyakrabban az elsőbségi és a kanyarodási szabályok megszegése miatt történnek balesetek.
12: A gépek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért közútra történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani. Időben kell lassítani, ezzel is jelezve a szándékot, és az irányjelzés pedig nem lehetőség, hanem kötelesség. Fontos, hogy a gépek már biztonságos távolságból észlelhetők legyenek, ezért kulcsfontosságú a megfelelő világítás.
11: Nem csak az állatok világnapját, hanem a fennállásoknak a 14. évfordulóját is ünnepli október 4-én a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete. A Vásárhelyi Ifjúsági Klub előtt tartott rendezvényükön sütivásárral, állatvédelmi kvízzel és teszttel, örökbefogadható állatokkal és zenével várják az érdeklődőket. A sütivásár bevételével a látogatók közvetlenül a menhelyük működését és védenceik ellátását támogathatják. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményeivel. És úgy tűnik, nem megy zökkenőmentesen a Wednesday című sorozat harmadik évadának forgatása. A híresztelések szerint a produkciót ismét leállították, ezúttal azonban nem sérülés, hanem kreatív okok miatt. Úgy tudni, komoly kérdések merültek fel az új forgatókönyvvel és a történetszálakkal kapcsolatban. Bár a bennfentesek szerint nem olyan problémákról van szó, amelyeket utólag a vágószobában ne lehetne orvosolni, de a készítők úgy döntöttek, inkább most fékeznek, mint hogy később kelljen megmenteni a történetet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az információkat. Még mindig ott vagyon valószínű a belvárosi híd, Szegedi híd főjénél a lerobbant troli. Ezt kell kerülgetni, úgyhogy óvatosan tessék közlekedni ott is, illetve
1: nem mondok újat szerintem vele, az Algyai út be van dugulva. A Makai út egyébként és a Szőlégi út már tisztul, a Szabadkai út még nem, és hogyha jól látom, ott a Dorozsmai úton is van még probléma.
0: Illetve érdeklődnénk, hogy a Vértónál mi újság van, ott megháborodott a lámpa, hogy most dolgozik-e, nem. Nálunk ez még egészen pirosít a térkép alapján, úgyhogy ha bárkinek van közlekedési információ,
1: 0630-299-88-88.
6: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: No, kérem szépen, ebben az órában is fogunk majd játszani, de már megérkezett vendégünk, mindjárt vele folytatjuk. Előtte azonban érkezik Jennifer Lopez és David Guetta közös dala.
1: Save Me Tonight, ez a mega jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: 2 perc múlva 8 óra.

0: Ez az őrület reggel, a Mega. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Jó reggelt mindenkinek! Megjött a vendégünk, professzor dr. Novák Zoltán, Magyar Allergológia és Immunológiai Társaság elnöke. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok önöknek is, rádióhallgatóknak.
0: Emellett még mindenféle, amit itt nem fogunk most felsorolni, de hogy gyakorlatilag a témával kapcsolatban, ami az allergia, leginkább, illetve az aszma, ezzel kapcsolatban lesz egy rendezvény, de majd mindjárt erre is rátérünk, de akkor induljunk onnan, hogy mi is az aszma, meg az allergia, hogy itt így ezt külön tudjuk választani.
2: Igen, hát ezt megpróbálom nagyon egyszerűen és jól érthetően megfogalmazni, hogy az allergiát úgy kell elképzelni, hogy a szervezetünk valami olyat érez idegennek, amit egyébként nem kellene, és olyat érez kórosnak, amit nem kellene. Legegyszerűbb példa, azt mondom, hogy valaki tejre allergiás, hát a tejet számtalan ember fogyasztja, nincs vele baja, de aki tejfehérjére allergiás, annak bizony tünetei lesznek. Tehát valahol egy kicsit kisiklik az immunrendszer, ezt így szokták megfogalmazni. Ez az önmagában ez az allergia, és amit érdemes talán megjegyezni, hogy hihetetlen módon nő az allergiások száma. Van a WHO-nak, a World Health Organization-nek van egy olyan becslése, hát az reméljük, hogy nem lesz igaz. Egyes vélemények szerint 2030-ra van olyan, aki azt mondja, hogy 2050-re a Föld minden második embere allergiás lesz valamire. Elég ijesztő, hogyha belegondolunk, de reméljük, hogy nem lesz igazuk. És kérdezte az aszmát is, hát az aszma pedig a légutaknak egy ilyen gyulladásos betegsége, aminek klasszikus tünetei vannak, jól felismerhető tünetei vannak, amikor sípoló légzés, nehéz légzése van, mellkasi szorítás, köhögés, tehát számtalan tünet, és hát a legsúlyosabb, amikor kifejezetten fullad már a beteg, na idáig azért nem kell eljutni, ha megfelelően kezeljük.
1: És mind a kettő egy népbetegség, ha jól gondolom.
2: Abszolút.
1: Elképesztő mennyiségben vannak aszmások és allergiások.
2: Abszolút, így van, teljesen így van, egyetértünk, és az a baj, hogy még mindig növekszik a számuk. Magyarországon is nagyon sok, hát különböző felmérések vannak, itt nem akarom kora reggel számokkal untatni a kedves hallgatókat, de hát bizony, amikor 15-18 vagy 20%-ról beszélünk most is az allergiások tekintetében, vagy azt mondjuk, hogy 8-10% az aszmások száma Magyarországon, tehát a lakosság 8%-a vagy 6%-a, különböző felmérések vannak. Szóval lényeg az, hogy tényleg egy népbetegségről beszélünk. És az is, hogy ahogy említettem, ez a gyakoriság, ez sajnos nő. Egyetlen egy olyan vizsgálat volt, egy olasz vizsgálat volt, ahol azt mutatták ki, összehasonlítottak régi adatokat újakkal, és azt mondták, hogy van fény az alagút végén, mert mintha megállt volna a növekedés, hát ezt hiszem is, meg nem is.
0: Ez ilyen furcsa, mert hogy az allergiás általában az szokott lenni, hogyha valaki allergiás, hogy az ugrik be elsőre, hogy valamilyen parlagfűre vagy valamire, és akkor könnyezik, folyik az óra, stb. De hogy így már most ebbe bejátszik az ételallergia is, amit mondott, illetve az érzékenység. Mert hogy maga, amikor már kialakul az allergia, hogy amit mondod, hogy már gyakorlatilag ilyen fulladás a vége, vagy ha már odáig is el tud jutni a beteg, de valamire csak érzékeny ennek a különbsége?
2: Ja, abszolút, és nagyon fontos kérdés, hogy önmagában a túlérzékenység az még nem számít allergiának. Tehát ha valaki elmegy például, és csinálnak neki egy vizsgálatot, és kimutatják, hogy mondjuk valamilyen pollenre érzékeny, de semmi tünete nincs, akkor örülni kell neki, és ez még nem betegség. Azaz, ezzel szemben természetesen, hogyha tünetek jelentkeznek, akkor ezzel foglalkozni kell. És említette azt is, hogy tüsszög, folyik az óra. Hát úgy kell ezt elképzelni, hogy a légutak egységesek. Tehát az nehezen elképzelhető, még laikus, hogy mondjam, ha az ember laikusan gondolkozik is, hogy valami, ami a felső légutakat érinti, tehát az ornyálkahártyát, a szemet, az nem megy lejjebb, tehát az alsó légutakat már ne érintené, tehát hogy aszmás tünetek ne legyenek, ezek együtt járnak nagyon gyakran, tehát így közös légutakról beszélünk. És ahogy említette, így van, tehát vannak úgynevezett ételallergének, és vannak belégzéses allergének. Ide tartoznak a pollenszemcsék, a por, házi por, a különböző állati szőrök. Tehát ennek mind más és más mechanizmus révén, de ki tudják választani ezt a, váltani ezt az allergiás választ.
0: Oké.
1: Okay. A két majdnem legelterjedtebb betegségről, vagy az, beszélünk a világon egyébként, mind az aszma, mint az allergia esetében. Viszont ezek egyik is a fertőző betegség. Tehát, hogy ezzel együtt velünk születik, vagy hogy majd később alakul ki, vagy mind a kettő igaz?
2: Ezek nehéz kérdések. Van genetikai adottság, tehát van genetikai hajlam. Tehát például ott, hogyha a családban nagyon sok allergiás van, vagy aszmás van, akkor sajnos arra kell számítani, hogy ott az utódban is lesz valami allergia, esetleg aszma. Itt is vannak számok, azt mondják, hogy ha egyik szülő allergiás, akkor durván 40% esélye van már a gyereknek. Ha mind a kettő allergiás, akkor ez 60-80% esély is lehet, hogy a gyerek is allergiás legyen. Tehát van egy genetikai hajlam, genetikai adottság, és különböző külső körülmények aztán még közrejátszanak abban, hogy ebből egy manifest betegség, egy manifest allergiás tünet lesz-e, vagy csak ott van benne a hajlam, és nem lesz soha semmi tünete.
0: Tehát akkor az is elképzelhető simán, hogy nekem semmilyen allergiám nincsen, vagy legalábbis nem volt eddig, de lehet, hogy majd most ez csak kialakul valaminek a hatására, ez legyen étel, bármi, por,
2: kutyaszőr. Ez sajnos előfordul hozzám is. Én ugyan alapvetőleg gyerekekkel foglalkozom, de néha megtalálnak felnőttek is, és számtalan esetben előfordult, hogy jött hozzám 40-50, akár 60 éves korban valaki, hogy soha életében semmilyen allergiás tünete nem volt, és most csak egyszer elindult. Tehát így van, vannak különböző körülmények, és hát talán ebben nem megyek bele mélyen, de hát a klímaváltozás, a különböző pollenek, új pollennek megjelenése, szóval számos új-olyan körülmény lehet, ami kiválthatja ezeket a tüneteket.
0: Oké, ha már mondta itt a gyerekeket, hogy ebből ki lehet jönni? Tehát, hogy az ember gyerekkorában allergiás valamire, és mondjuk az el tud múlni, vagy az akkor adnantok ezzel, az már most nagyon kell figyelni rá, és akkor...
2: A legnehezebb kérdés, amit most föltett, minden szülő lényegében ezt teszi föl, amikor a gyerekénél valami allergiás tünet van. Sajnos azt kell nekik mondjam, hogy ha már igazolt allergiája van valakinek, és ez tünetet okoz, akkor nem valószínű, hogy ebből kijön, nem valószínű, hogy ezt úgymond kinövi. Amiért ez a képzet mégis ki szokott alakulni, az, hogy kisgyerekkorban vannak olyan tünetek, amik nagyon hasonlítanak az aszmához. Különböző légúti fertőzések, ugyanúgy fulladást, csípoló légzést válthatnak ki, de nem tudunk például mögötte allergiát igazolni, és ilyen esetekben valóban az előfordul, hogy ez a későbbi életkorban a gyerek növekedésével elmúlik, tehát úgymond kinövi ezeket a tüneteket. De én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nem is volt igazán aszmás, csak akként kezeltük, hiszen nem volt arra diagnosztikus lehetőségünk, hogy ezt egyértelműen bizonyítsuk, vagy kizárjuk, ezért inkább úgy kezeljük, mintha aszmás lenne, és akkor viszont van rá esély, hogy ez elmarad.
1: Nyilván szimulált. Egy kicsit nem figyeltek rá,
0: hogy ne menjen suliba. Oké, és akkor ezzel kapcsolatban szűrővizsgálatok, ezt hogy lehet megelőzni, stb. Ezzel kapcsolatos a rendezvény majd érkezik, erről beszélgetünk hamarosan, előtte azonban Maneskin kér szólt, ez a Begin itt a 88.

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 13 perc van, azaz őrület reggel.
1: Ez a Mega és dr. Novák Zoltánnal beszélgetünk allergiáról, asztmáról és minden ilyenről, mert hogy meg fogják rendezni most hétvégén az első Szegedi Egészségfesztet a Gellért Szabadidő Központban és ezzel kapcsolatban.
0: Nem most jövő héten, nem?
2: Ja. Október 3.
1: Október 3. Bocsánat, rosszul mondtam, október 3.
2: Október 3.
1: És ezzel kapcsolatban beszélgetünk mindenféle érdekességről. Például most nekem fölmerült az, hogy ugye az allergiások és az aszmások száma is egyre nő. Hogy gyakorlatilag ezt a kettőt tekintetjük civilizációs betegségnek, nem?
2: Tehát, ez így van. Ez pontosan így van. Tehát ahogy az előbb már beszélgettünk is erről, hogy számos körülmény változott meg azért az utóbbi években, vagy évtizedekben, vagy mondhatjuk akár hogy évszázadban. És hát, ha csak semmi más nem említünk, mint a klímaváltozás, ami hát azért egy nagyon-nagyon komoly gond mindenütt. És például kimutatták azt, hogy a klímaváltozás hatására például egy növény sokkal több pollent szór a levegőbe, mint korábban a felmelegedés hatására, és megnyúlik a pollen szezon. Tehát például régen a parlagfű szezon az olyan volt, hogy augusztus 11-én megjelentek a betegek, hogy elkezdtek tüsszögni, folyik az orruk, vagy köhögnek, vagy fulladnak. És akkor tudtuk, hogy oké, hát ez a parlagfű. Most már júliusban jelentkezik, és volt erre is egy nagy vizsgálat, ahol kimutatták azt, hogy akár egy-két hónappal is meg tud egy növénynek a pollen szórása nőni. Tehát ezek mind közre játszanak abban, hogy ezek a betegségek egyre gyakoribbá válnak. Így van.
1: És ez csak
2: étkezés, egy ok. Így van.
1: Egy ok, egy összefüggés.
2: Igen. Pontosan. Számtalan összefüggés.
0: Na beszéljünk egy picit erről az első egészségfesztről, ami a Gellért Szabadidőközpontban lesz, hogyha jól tudom, és akkor ez jövő hét szombat, reggel 9-es kezdés. És akkor ezt azért is csavarjuk ide, hiszen az előző beszélgetésnek az lett a vége, hogy az embereknek ezt nem volna baj, hogyha kiszűrnék, és tudnák, hogy ez mit is kell, vagy hogy kellene ezt kezelni, ők milyen stádiumban vannak, hogyha bármilyen érzékenységük, vagy egy Isten már kialakulóban lévő bármiük van. Hogy állunk mi ezzel, hogy mi magyarok, hogy így elmenjünk szűrésre? Mert általában azért vannak ingyenes szűrések, oda se nagyon, én amennyire tudom, hogy így tukmálni kell az emberekre, hogy ember, menj már el, nézes meg magad.
2: Igen, sajnos így van, hogy ha röviden kell rá válaszolom, akkor azt mondom, hogy nagyon rosszul. Tehát számtalan olyan ingyenes szűrés van például, ami ahova nem mennek el az emberek. Tehát erre is megvannak a statisztikák, hogy kiküldik az értesítést, hogy menjen el, azt a kiértesítettek hány százaléka olvassa el, ki az, aki aztán a szemétbe dobja, és elenyésző százalék, aki elmegy egy ilyen ingyenes szűrésre is. Ez az október 3-a is, ennek is azért a fókuszában az allergia és az aszma lesz, ez nem véletlen, miután a fő rendezője ennek az eseménynek a szegedi vagy délmagyarországi tüdőbeteg és allergiás gyermekekért alapítvány, és számos társ csatlakozott hozzánk, a Kabai Gyógyszertár, a Rádió 88, hadd mondjam, és részben ezért is vagyok itt, de számos más cég ajánlott föl ajándékot, tombola ajándékot, a különböző diétás ilyen műhelyek, akik ilyen egészséges vagy diétás ételeket csinálnak, a rendkívül misztikus palacsinta akciócsoport, akikről nem tudunk még sokat, de ők például palacsintát fognak sütni, mert a szlogenjük, hogy süss egy mosolyt, ez a szlogenje a csapatnak, nem tudjuk, hogy kik ők.
0: Mondjuk, hát mondjuk ezek, bocsánat, mondjuk igen. Szomorú embert nem láttam még palacsintát tenni, úgyhogy van benne
2: erről
0: valami.
2: Van szó, pontosan, tehát ezért ők elhatározták, most nem tudom hány tízezernél tartanak, hogy időnként lesütnek egy csomó palacsintát, és azt elviszik mondjuk a mentősöknek, vagy elviszik egy mit tudom én, szociális otthonba. Na, ők is ott lesznek, és akkor hadd mondjam azt, hogy a sztár vendégünk pedig Cseh László lesz. Hát azt hiszem, hogy főleg a középkorúaknak és az idősebbeknek nem kell bemutatni, a legismertebb úszónk volt, és talán így most már elárulhatom, hiszen azért jön el, szinte első szóra vállalta azt, hogy egy beszélgetést itt vele tudjunk folytatni, hogy ő is aszmás volt. És aszmásként kezdett el sportolni, tehát ez egy nagyon jó téma, hogy nem kell megijedni még ettől, nyugodtan lehet sportolni, nyugodtan lehet valaki olimpiai bajnok, nem tudom mennyire ismerik, mert nagyon fiatalok, volt egy Mark Spitz nevezetű olimpikon, aki azt hiszem 8 olimpiai bajnokságot nyert, és ő súlyos aszmás volt, azért kezdett el úszni. Na lesz ilyenről is szó. Tehát lesznek ilyen úgymond panelbeszélgetések, ahol szakemberek beszélgetnek aszmáról, allergiáról, de lesz szó bőrgyógyászatról, lesz szó anyajegyszűrésről, és hát így, ahogy említette is, lesznek ingyenes szűrővizsgálatok, testtömegmérés, nagyon speciális eszközt telepítenek ide, direkt erre az eseményre, lesz arcdiagnosztika, a bőr szárazságot mérnek, és nagyon-nagyon sok izgalmas, érdekes dolog. Beszélgetések, gyerekeknek bókoc doktorok jönnek, tombolák, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen igazi, laza családi napot tudunk együtt eltölteni, ez 9-től 13 óráig. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak, hogy tekintettel arra, hogy valahogy azért kalkulálni kell, hogy 10 leszünk, 20 leszünk, vagy 300-an, hogy azt kértük mindenkitől, hogy minden teljesen ingyenes. De előzetesen kérjük, hogy regisztráljanak, tehát lássuk, hogy mire számítsunk. Úgyhogy várunk mindenkit, családokat, gyerekestől, sok szeretettel, hogy tényleg ott van időnk arra, hogy beszélgessünk. Van idő arra, hogy föltegyék a kérdéseiket az ott megjelent szakembereknek. Mivel a másik rendezője a rendezvénynek az az Aranyklinika, azt hiszem Szegeden már elég ismert név az Aranyklinika, és az Aranyklinika szakemberei jönnek oda ki, akik ott válaszolnak a megjelentek kérdéseire, úgyhogy várunk tényleg mindenkit sok szeretettel.
0: Oké, és hát azt még egyszer ismételjük el, ez sajnos még mindig ez a hívószó, az ingyenes.
2: Abszolút. De fontos is. Én azt gondolom, hogy abszolút fontos, és akkor október 3 és a Gellért Szabadidőközpont és 9 órától 13 óráig várjunk mindenkit, akit a téma érdekel.
0: Jó, egyébként meg még azt mondjuk el, hogy egészségfesz.hu oldalon is megtalálunk.
2: Ez pontosan így van, sőt az Aranyklinika oldalára is, ha bárki rámegy, akkor onnan is rávezetik erre az eseményre.
0: Oké, hát akkor szerintem ezt mindenkinek csak tényleg ajánlani tudjuk, hogy nézze meg ezt, hiszen tényleg vérnyomás, vércukortól kezdve mindenféle mérések itt lesznek, ingyenesen, még egyszer elmondjuk, tehát, hogy...
2: Így van, és hát nem, ha valaki nem tudott eltölteni 4 órát, akkor eltölt 2-t, vagy eltölt 1-et, kijön a gyerekkel, bízunk benne, hogy a természetfelelős is kegyes lesz velünk, és jó időt is fog nekünk.
0: Addigra jó
2: időt. Ugye addigra.
0: Mostanra azt mondják.
2: Én örök optimista vagyok, úgyhogy szerintem az lesz.
1: Ez úgy van, hogy kijön a gyerekkel, és ha nem tudja elkapni, mert sípol a tüdeje, akkor tessék be befáradni.
2: Így van.
0: Például... Gyerek rohangált, meg nem bírod utol, akkor már
1: nem bírod utol, így van, akkor ülj le, gyújtsd rá,
2: menj. Akkor már nagy baj, akkor már nagy baj nincs.
0: Nagy baj nincs. Professzor, nagyon szépen köszönjük, hogy jött.
2: Köszönöm. És mindenkinek szép napot kívánok.
0: Köszönjük szépen. Nálunk pedig Ági érkezik friss infókkal.
1: És akkor bárkit, nem tudom, hogy meglepek-e, 22 fok lesz maximum, és kicsi eső délután.
0: Jó reggelt!
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
3: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
4: Indul az árkád hangvadász.

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a Rádió88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux

0: CarGlass cserél.
1: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagy Díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
2: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványod, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
3: Szeptember 27-én 17. pacalpárba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés, és 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
4: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
6: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
8: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
10: Ez reklám volt.
11: Megváltozott az alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapok szakkiállítási és vásárneve. Az új név Hód Expo. A délmagyar.hu azt írta, már a jövő májusi esemény óriás plakátján is így szerepel. Összesen csaknem 11 milliárd forint forrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat kutatási intézményei a kutatói kiválóság és a kutatási infrastruktúra erősítésére. Az intézmények hálózati szinten két havi, mintegy 7,7 milliárd forint bértömeg kifizetésben részesülnek szeptember végéig. És végül bőven van miért ünnepelniük Taylor Swift rajongóinak, hiszen nem csak új dallal jelentkezik az énekesnő, de jön Taylor tavalyi albuma, a The Life of a Showgirl Deluxe kiadása, amely a The Life of a Showgirl The Encore címet kapta. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Köszönjük szépen, Ági, az infókat. Közlekedés ügyben Laci hagyott nekünk üzenetet. Lassabban kell beszéljek, mert túl gyorsan beszélek. Igen. Azt mondja, hogy a Vértónál megjavultak a lámpák, ottan lehet közlekedni jól. Természetesen csak úgy, hogy a lámpa mutassa. Jó?
13: Agyi úton még mindig van egy kis fennakadás, de Makai út, Szőregi út már jól járható. Úgy látom, hogy megoldódott a probléma ott a régi hídon is, és a Székelyson is már egészen zöldnek tűnik. Enyhül a forgalom.
12: Ügyesen, okosra jó utat.
14: Támogatta az első beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
12: Ahogy ígértük, lesz játékunk még hozzá. A játék szót kell nekünk elküldeni SMS-ben.
13: 0-32-99-88-88, 15.000 forint. Árkád vásárlási utalvány.
12: Ne idegelj meg.
13: De csak akkor, ha nem kell segíteni, ha segítünk, nem annyi.
12: És lehetek én is?

0: I Wanna Dance With Somebody, mondta nekünk Whitney Houston a szájával. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7-es perccel múlt 8:30, és itt van velünk a minden jó megy Péter a vonalban. Szervusz Péter!
1: Szervusztok!
0: Hello, hello, hello! Árkádos játék, azt mondja, hogy...
2: Hangfelismerő csak, hogy tudja az is, aki most csatlakozik be.
0: Tehát itt nem zenét kell, hanem hangot felismerni. Fontos dolog. 15.000 forintos árkád utalványt tudunk adni érte, ha elsőre kitalálod, hogy mi ez a hang. Ha esetleg nem találnád ki és segítenünk kell, akkor 5000 forintossával csökkentjük ezt az összeget. A vége az lesz, hogy nem fogsz nyerni semmit. Már ha ugye az összes minden dolgot kikéred, vagy hát amit segítséget mi tudunk adni. Érthető volt ez, amit össze-vissza beszéltem?
1: Igen.
0: Tökéletes. Na azt mondja, hogy mutatjuk kérlek szépen a hangot. Nagyon figyelj, lejjebb hagít, amit ez mindent is, hogy halljad. Mi lehet ez a kérdés? Figyelj. Na kérem, alassan, mi volt ez?
1: Vonalkód, leolvasó rendszer, pénztárgépnél ez a pittyegős.
0: Jó napot kívánok, így kell 15.000 forintot nyerni. Gratulálunk!
2: Akkor meg is vagyunk.
0: Szép munka. Hát ez ennyi. Ezt, te dolgozol valamilyen helyen, vagy egyébként...
1: Járok bevásárolni. De
0: aha, és akkor sorba, amire az ember oda keveredik, hogy már ő fog fizetni, vagy ő következik, addigra ez a hang, ez gyakorlatilag beleég a kis agyadba, így van?
1: Igen.
0: Na, tehát hát akkor.
1: A gyógyszeretnél főleg, tehát anyukám helyett is.
0: Akkor meg az végképp. Jó van. Oké, kedves Péter, maradj vonalba, és mindjárt meg is beszéljük, hogy ott tudod átvenni a nyereményt, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
2: Gratulálunk
0: még egyszer.
1: Köszönöm, nagyon szépen köszönöm.
0: Na, hát így lehet ezt nyerni, kérem szépen. Ma még lesz ilyen játékunk, sőt, lehet, hogy még holnap is, az már hogy nálunk, egyébként napközben meg aztán végképp biztos, hogy lesz ilyen játék. Lost Frequencies-ék érkeznek.

0: ez kifejezetten jól esett. 8.41 van, mai programok, vagy legalábbis programajánló leginkább mára. Azt mondja, hogy Zsigmond Vilmos terem. Belvárosi moziba nézhető a Vadon szíve című film. Ez azért érdekes, mert ezt mától vetítik, mert ha csütörtök van, ilyenkor vannak új filmek a mozikban. Ez kérdezik, a Vadon szíve, ez egy Brad Pitt-es kutyás film. Eredeti hangon délután 3-tól ez már nézhető.
1: És ezért jó, mert eredeti hangon van.
0: Azért?
1: De nem, most viccen kívül, én azt szeretem.
0: De azt szereted. Na, erről, hát igen, mert erről is beszélgettünk már, hogy szinkron.
1: Brad Pitt is tanult színészmesterséget, és lehet, hogy én arra vagyok kíváncsi, nem a Hevér Gáborra, hogy valakire. Hmm. Nem, most viccen, nem azért Hevér Gábor is, hogyha a saját hangján beszél.
0: Jó. Csőke József teremben pedig a Fjord című filmet lehet megnézni. Ez azért érdekes, mert az a skandináv filmapok keretein belül lészen ma, és ez ilyen egyszeri vetítés, még mire ez majd ide kerül hozzánk, a mozikba addigra, ez még jócskán arrébb van, úgyhogy ma meg lehet nézni ez egy egyszerű vetítés, Csőke József szerem, tehát a Fjord című film, ez egy állítólag kifejezetten jól sikerült film, Sebastian Stanner a főszerepben, 3-1-6-os kezdés, föliratos az alkotás.
1: Lesznek bulik is, a Rapport 62-n a Király Halott koncert lesz este 7 órától, vendég a Membrán, és a No Milk Today-be 19.30-tól pedig Quetzal Tirado Unit koncert lesz.
0: Hát, azt pedig nem mondták neked, hogy ne káromkodj?
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: van.
1: Jó napot kívánunk most már, szerintem 3-9-kor már nem is tudom, reggelt kell még kívánni, vagy mi a helyzet?
2: Nem, ez még reggel.
1: Ez még reggel. Hello, Dávid.
3: Hello, akkor sziasztok, jó reggelt neked
1: is van. Akkor. Tessék, mert mi 9 után van már jó napot?
3: Hát 9 után már kezd ilyen jó napottá válni, 10 után az már jó napot, nem? Valahogy úgy vagyunk, ilyen 9 és 10 között az ilyen kedve válogatja? Vagy van erre valami szabály? Nem, vögőzöm sincs.
2: Szerintem 10-től jó napot, igen.
3: 10-től, igen. 10-től
2: a 9 napot. Az még bőven reggel.
1: Jó, hát van,
2: nekem,
1: jó van
2: nekem. Mert hogy ugye a jó estét az ilyen délután 5 körül jön,
1: 6, nem? 6 után van.
2: Igen, hát hogy 5-kor még jó napotot mondasz, de 6-kor már nem.
3: Na de várjál, mert ez a jó estét is, nyáron vagy télen. Mert hogy így ugye...
2: Szerintem hát ez mindegy.
1: Időfüggő. Hát 6 után van este. Teljesen mindegy, világos hát, van vagy nincs.
2: Szerintem is órafüggő ez.
3: Aha.
2: Neked nem?
1: Óri.
3: Hát nem tudom, hogy télen ugye besötétedik itt ránk 4 órakor. Olyan fura izék, kellemes napot, szép jó napot kívánni, nem?
2: Július elején még 9 órakor világos van, oda hát mész valaki ezt, hogy jó napot?
3: Hát ott már jó estét, ott meg az a fura.
2: Hát akkor te nem haragudj, de Dávid, nem vagy következetes. Elnézést, nem vagy következetes.
1: Összelettem zavarva, elnézést kérek, most nem tudom, mi történik itt.
2: És egy ilyen ember fog műsort vezetni.
3: Na hát az a lényeg,
2: aki azt se tudja, jó napot vagy jó estét.
3: Az a lényeg, hogy mindenkinek jó estét.
1: Ez a lényeg. Teljesen mindegy, hogy milyen napszak jó van.
2: Igazad van, Dávid. Az elejétől kezdve mondasz, hogy jó estét.
3: Így van.
2: Mindenkinek. Ébredéstől kezdve.
1: Nem tudsz mellé nyúlni.
2: Legalább következetes vagy. Hülye, de következetes.
3: Nem, de aki érti, az érti. Segítsetek, írjatok SMS-t.
1: Azonnal.
2: Ja, tényleg, Dávid, nálad is lesz játék. Milyen játék lesz? Mesélj.
3: Így van. I Love Szeged játékunk lesz. Lesz majd árkádos játék is, illetve lesz majd ilyen brunchra lehetőség is eljönni velem, meg születésnapozunk is. Tehát ebben a 4 órában az összes létező játékot, amit csak lehet elők.
2: Na, a brunch az például ugye 10 óra körül van.
1: Igen,
2: az beszéltem. Mert hogy 12 az már ebéd.
3: Ott jó reggel, 8 ott az jó reggelt, nem?
2: Igen. Tehát a kettő közé esik. Tehát ez igazából a brunch, az a fancy 10 órai.
1: Így van.
2: Gyakorlatilag.
1: Így van. Igen. Külföldi a 10 órai tudják a brunch.
2: Igen, ja.
3: Nem milyen menő lenne iskolába is így hívni? Menjünk egyet brunch-olni.
2: Egyébként tényleg. Lehet, hogy ott már brunch-olnak. Biztos, hogy van olyan iskola.
1: Elraktad a brunch-ot, kisfiam? Reggel megkérdezi anya, ne viccelj. Hát abban a pillanatban.
2: Ne haragudj, kicsikém, lehagytam róla a szarvas gombás balzsametet.
3: Ami mindig adott.
2: Igen, mindig.
1: De tudod, hogy ez úgy van, hogy az a, de a párizsi szendvicsbe.
2: Tehát, igen. De úgy, hogy a kettőt együtt szoktad piros aranyjal.
1: Fúj, de jó lát.
3: És vaj nem volt bele, sajnos elfogyott.
1: Vaj. Jó, megyünk, holnap jövünk. Holnap szíveskedünk egyet. Jó?
2: Jó.
1: Szervusztok, vigyázzatok magatokra, és küldjetek egy SMS-t, ha azért értetek.
3: Sziasztok, jó estét!

0: Hugh Hammond és Jack Jones közösen szólt, ez volt az I Got You itt a Rádió 88-ban. A Hello Szeged rajtól most el. És a következő órákban rengeteg játékot hoztam magammal, és számtalan nyereményt. Lesz majd itt mozi jegy, cukrászda meghívás, az Árkád Szeged hangvadászat is vár ránk, illetve az exkluzív brunchunkra is nyerhetsz majd páros belépőt, meg nem beszélve arról, hogy a következő órában rögtön az Osan Áruház belga csokis tortájával köszöntjük a születésnaposokat. Hogyha pedig az időjárás ránézek, akkor igazán hűvös lett, főként a hajnalokban érezhetjük ezt, hogyha valaki indul a következő napokban is hajnalonta dolgozni, akkor ezt ilyen 8-10 fokban teheti meg, ma pedig 21-22 fok valószínű.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja. Szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
4: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW Aiva Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
5: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent fogászat. Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
7: Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
1: Ez reklám volt.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
8: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
10: Világbajnok harmadik lett egy szegedi kutyakozmetikus és az angol Cocker Spanielje Belgiumban. A grooming verseny spaniel és setter kategóriájában összesen 31-en indultak. A versenyzőknek meghatározott minta alapján kellett a kutyájuk szőrét lenyírni. Szlávi Kovács Laura elmondta, a kutyáját Logent a higgadtsága tette alkalmassá a versenyre, de az állatok szőrtípusa is sokat számít a kiválasztáskor.
11: Nem feltétlenül jó egy nagyon pörgős kutyával elindulni, nagyon hamar el fog fáradni az örökös csóválásban. Hát még a színek között is nagyon nagy különbség van. Én úgy gondolom, hogy a fekete szőrrel a legegyszerűbb, az aranyszín meg a legnehezebb. Úgyhogy én így föltettem mindent egy lapra, elvittem az aranyszínű spánielemet, és harmadik lehettem.
10: Egy ritka és súlyos szívfejlődési rendellenességgel született 2 éves szegedi kisfiú Marci gyógyulásáért fogtak össze a Luxoja VIP divatsó szervezői. A Rögcukrászdában rendezett holnap esti jótékonysági divatsó teljes felvétele is, a helyszínen gyűjtött felajánlások, a kisfiú életmentő orvosi ellátását, terápiáját és rehabilitációját szolgálják. Marci már az első beavatkozáson túl van, most a felépüléséhez elengedhetetlen műtétsorozat következik, amely a szív anatómiájának tartós helyreállítását célozza meg. A beavatkozások összköltsége 45-50 millió forint közzé tehető. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet elindítani többek között a H5-ös Szentendrei, valamint a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli hívvonalak felújítását, az M3-os metró meghosszabbítását Újpest központtól Rákospalota Újpest vasútállomásig, a budapesti elővárosi vasút fejlesztését, valamint számos vidéki vasútvonal korszerűsítését. És végül megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykora Mieza nevű ókori makedóniai város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint 4 stüloszt találtak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al érdemes figyelni kifelé a városból a Sándorfalvi úton, a továbbiakban is, illetve Újszegedre átérve a Bérkert utcánál dolgoznak még a szakemberek, illetve elindultak a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a József Attila sugárút belső szervízútján is. Hát itt jó néhány héten keresztül számíthatunk a szakemberek jelenlétére, ugyancsak figyeljünk rájuk is, illetve magunkra is. Bármit láttál, tapasztaltál, pedig várjuk a tudnivalókat. 30-299-88-88-as a számunk.
1: Támogatta a Creators nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Tényleg rengeteg játékunk és rengeteg nyereményünk van, érdemes a munkaidődben a 88-al tartani, már csak azért is, mert a munkaidőt folyamán egy szegedi kedvenc csak egyszer csendül fel, így hangerőt most Tim Impala zenéjére is, érkezik a Dracula 88-ban.

0: Ez volt a Sing It Back itt a Rádió 88-ban, és ma is a maradék megmentés témakörét járjuk körbe, hogyha maradt tegnapról egy adag sült vagy párolt zöldség, akkor azt menthetjük meg a mai tipp alapján. Ne melegítsük meg ugyanúgy, inkább csináljunk belőle egy gyors omelettet. A zöldségeket érdemes átpirítani egy serpenyőben, majd ráönteni a felvert, sózott tojást, szórjunk rá egy kis reszelt sajtot, hajtsuk félbe és süssük készre, sőt egyébként még torti alapot is bevethetünk, és azt is egyébként megpiríthatunk a serpenyőben, és úgy még kiadósabb lesz a reggeli. Érdemes tehát így megmenteni a maradék zöldségeket éppen. A Hősök zenéje pedig már is szól, itt a Maradok Benn a 88-ban.
1: Támogatta a Nagy Áruház Lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

0: Post Malone és a Circle City 88-ban. Mondd te is a véleményed a szegedi kedvencekről, töltsd ki a Rádió 88 zenei tesztjét hétről hétre a radio88.hu/zeneoldalon. Ráadásul most páros jegyet nyerhetsz a 88 exkluzív bráncsára jövő hét hétfőre. Érdemes ide ellátogatni tehát. 88. És érdemes hangerőt tekerni majd a Cardigan zenéjére is, szóval majd a My Favorite Game, illetve... Néhány hasznos tudnivaló után rögtön a Clean Bandit és Sean Paul közös Rockabye-jal folytatjuk a zenei sort itt a 88-ban.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban
1: és nyerd meg a Classic Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Classic Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
5: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
6: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
7: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
8: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
9: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszint ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
8: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
10: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862 ezer forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.
0: Ha ma este szeretnél egy picit feltöltődni, akkor mondok hozzá néhány lehetőséget. A Grand Caféban például este 6 órától indul az egyesekbe és nullákba kódolva várom, hogy rám keres AR Punch Noodle Workshop. A Juju TTK BTK BBMK Party a Hungiban este 11 órától indul, tehát itt lesz majd a Király Halott koncert, a vendég pedig a Membrán lesz este 7 órától a Rakpart 62-n. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Cardigans és a My Favorite Game itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, ahol most köszöntjük a születésnaposokat.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Ha minden igaz, akkor Moncsi már itt van velünk a vonalban. Szia, szia!
2: Igen, szia!
0: Nagyon szuper, hogy elértelek. Azért hívtalak fel, Móni, hogy nagyon boldog születésnapot kívánjunk. Isten éltessen!
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy.
0: Kaptunk egy üzenetet egyébként, amiből informálódtam, hogy ma ünnepelsz. Engedd meg, hogy ezt megosszam veled. Még egyébként 8 óra előtt érkezett valamikor. Sziasztok, ma ünnepli egy nagyon kedves barátnő, Moncsi a születésnapját. Ezúton szeretném megköszönni azt a sok segítséget, amit a betegségem alatt adott, és azokat a finom almakompótokat és a tápióka pudingokat is. Legyen szép a te napod, Csajci, ez érkezett hozzánk. Aláírás nélkül, igaz, de szerintem tudod, kiről lehet szó.
2: Igen, egy másik Móni.
0: Ó, na nem mondod. Hát Mónikák, ti tartsatok össze, de akkor ez össze is jött ezek szerint. Nagyon hálás neked akkor.
2: Úristen, hát teljesen odáig vagyok meg vissza.
0: Üzenzel neki vissza egy pár gondolatot esetleg.
2: Hát, hogy nagyon vigyázzon magára, és 84 évesen röhögünk mindenféle bolondságunkon. Nagyon szeretném, ha így lenne.
0: Na, hát legyen így, a profita szóljon belőled, én azt kívánom. Illetve hát azt kívánom, hogy majd egy jót falatozzatok akár közösen akkor a tortából, mert hogy az Osanáruház belga csokis tortáját is oda tudjuk adni a mai meglepetésünként.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok.
0: Nagyon szívesen, hát mi örülünk, hogy köszönthettünk, és hogy beszéltünk, illetve én személyesen, ez egészen biztos. Kívánom, hogy legyen nagyon sok boldog születésnapod még, és hogy a mai nap is szuper jól teljen.
2: Köszönöm szépen.
0: Legyen szép napod, és még egyszer boldog szülinapot.
2: Köszönöm,
0: sziasztok. Szia, szia. Hello.
2: Szia.
0: És köszöntötték ma még rajtunk keresztül Stankó Gyulát, Petákné Varga Krisztinát, Fehér Bertalant és Maszkó Csabát is. Boldog születésnapot Tamási Viviennek, Barát Emilnek és Rabi Margónak is. Kurusa Mirát, Valas Zsoltot, Fenyvesi Mátét és Juhászné Dobrai Melindát is köszöntjük. Isten éltesse őket. Nagyon boldog születésnapot kíván a 88.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.
0: Nem sokára pedig egy újabb nyereménnyel és egy újabb játékkal várlak, érdemes a hangerőgombot kitekerni a rádiódon. Néve megszel folytatjuk itt a Maybe You Are The Prime.

0: Harry Styles és az Adore You itt a Rádió 88-ban. Hogyha pedig ott lennél velünk szeptember 28-án az exkluzív brunchunkon, akkor a Dóm Látogató Központ és a Rádió 88 közös játékán érdemes most SMS-t küldened a 0632998888-ra. A következő órában hozom a játék részleteit, telefonokat elő, és játszunk együtt. Egy friss közlekedési információ is beérkezett hozzánk, mely szerint a Fonógyári úton a temető környékén egy teherautó és egy személygépjármű között halad a forgalom, de rendőr irányít, nem sokára hozok részletesebben is közlekedési infókat. Az időjárásra rápillantva pedig ma 21-22 fokot mérhetünk, egy picit fejfájósabbak lehetünk a hidegfront miatt, és az erősebb széllökéseket is hozhat.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
4: Gedzo, nekünk csengettek.
5: Jegyeket, bérleteket kérem.
2: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
6: az SKT Nosztalgia villamosáról.
5: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
2: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
1: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
2: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
1: A Gedzo meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.

0: Ebbé válik a rókusi szennyvíz átemelő telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos, gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd.
1: Ennek a projektnek a szakmai szemlélete illeszkedik több ponton is a város zöldítési törekvéseivel. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a vízszervezet tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk.
0: Látványos kísérletek, érdekes előadások, szabaduló szobák, kiállítások, filmvetítések, társasjátékok, egészségügyi szűrések, kvízek és interaktív bemutatók is helyet kaptak a Szegedi Tudományegyetem kínálatában a kutatók éjszakáján. Idén több mint 500 programmal készül az intézmény. A részletes programok elérhetők a kutatókészakája.szte.hu honlapon és az STE Kutatókészakája mobil alkalmazásban. Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Óvoda, cím megtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére. A program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A pályázat kizárólag online nyújtható be szeptember végéig. És végül egy kalandos hegymászó túra és egy filmbeillő mentés. Ez lett a mérlege egy sikeres hegyi mentő akciónak a Dolomitokban. Szerda éjjel egy 53 éves férfi és 28 éves felesége komoly bajba került, amikor megpróbáltak leereszkedni egy 2173 méter magas függőleges falon. Ugyanis rosszul választották meg a leereszkedési útvonalat és csapdába kerültek. Főleg a férfi, aki a meredek falon teljesen kiszolgáltatott helyzetben, a levegőben lógva ragadt. Szerencsére mások is észlelték a bajt és értesítették a hegyi mentőket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, sajnos egy balesetről kaptunk hírt. A Fonógyári úton egy kamion és egy személygépjármű találkozott, a rendőrség már kint van a helyszínen, ők irányítják a forgalmat, ez egy picit lassabb itt az átjutás, erre készülj mindenféleképpen. Kifelé a városból pedig trafipaxszal lehet találkozni az Algyúj úton, de Vásárhely után Kútvölgy és Székutas magasságában is zajlik az ellenőrzés. Bármit láttál, tapasztaltál, várjuk az infókat. 32998888, jó utat!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
3: Nem sokára hozok egy újabb játékot, a 28-ai exkluzív brunchunkon lehet szólt, hogyha ebben az órában SMS-t küldesz, azonnal hozom a játékkérdést, most pedig szia és Kylie Minogue zenéjét játszom. Ez a Dance Alone a Rádió 88-ban, veled ma is a munkaidőben a Hello Szeged.

A Backstreet Boys zenéje, ez volt az Everybody itt a Rádió 88-ban, ahol játszunk, páros meghívást vihetsz el az exkluzív brunchunkra szeptember 28-ára a Dóm Látogató Központ és a Rádió 88 közös játékán, hogyha kiváló panorámával reggeliznél velünk egy adott időpontban, akkor érdemes most SMS-t küldeni a 0632998888-ra. Hogyha már így a reggelizés témakörét járjuk körbe, akkor ehhez kapcsolódik szegről végről a mai játék kérdésünk, ami így hangzik: melyik vitamin található meg a tojás sárgájában? A D-vitamin vagy a C-vitamin lehet ez? Várom a helyes megfejtésed. Most pedig Adele zenéjét dobom a gondolkodást, meg a meló mellé. Szóval Send My Love!

0: Rex és Faithless, ez volt a New Religion a 88-ban. Ott lennél velünk jövő hét hétfőn az exkluzív brunchunkon, a Dóm látogatóközpont és a 88 közös játékán most páros belépőt nyerhetsz. Melyik vitamin található meg a tojás sárgájában, a D-vitamin vagy a C-vitamin? Erre küldd el a válaszod most nekem SMS-ben. 88. Siker pedig nem sokára folytatja a zenei sorunkat, az elmúlt években még Tiesto is újra dolgozta Likili hatalmas nagy dalát, az I Follow Rivers, illetve velünk lesz majd a népszerű francia DJ, itt lesz majd Kongz is. A hasznos tudnivalók után rögtön a Never Going Home-mal folytatjuk itt a 88-ban.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
4: Gedzo, nekünk csengettek.
5: Jegyeket, bérleteket kérem.
1: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
6: az SKT Nosztalgia villamosáról.
5: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
1: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
2: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
1: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
2: A Gedzo meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és a

0: védő anyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
0: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
2: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
3: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
2: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
7: Állíts meg a pénznyelőt.
6: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.újházbodrogi.hu.
8: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
9: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
8: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
0: Ez reklám volt.
10: Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint már a számos vizsgálat igazolta, hogy a koffein fogyasztás önmagában nem növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ez a tévhit talán azért tarthatta magát ilyen sokáig, mert a sok kávét fogyasztók között az átlagnál több a dohányos, aki fizikailag inaktív, stresszes életet él, magas só vagy telített zsírsav tartalmú ételeket eszik, illetve túlzott mértékben fogyaszt alkoholt. Ugyanis ezek mindegyike hozzájárulhat a vérnyomás jelentősebb fokozódásához, különösen ha ahhoz még nagyobb mennyiségű koffein fogyasztás is társul. Optimális vérnyomásunk fenntartása érdekében fontos tehát ezen tényezők mérséklése a mindennapokban.
0: Támogatta a V-Stream Visszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: Likili és az I Follow Rivers a Rádió 88-ban, ebben az órában pedig játszottunk, a Dom Látogató Központ és a 88 közös játékán páros meghívás volt a tét az exkluzív brunchunkra szeptember 28-ára, igen, kiváló panorámával reggelizhetünk majd ott és tölthetünk el együtt egy kis időt. Az volt a kérdés ebben az órában, hogy tiéd lehessen a páros behop, hogy melyik vitamin található meg a tojás sárgájában, és hát a C-vitamin az, ami nem található meg, tehát az A opció volt a helyes megfejtés, vagyis az, hogy D-vitamin, a legnagyobb mennyiségben egyébként A-vitamin van benne, de a D-vitamin is igen szerves részét képezi a tojássárgájának, hogyha már így a reggeli témakörében jártunk, akkor volt így, tehát igazán aktuális ez a kérdés, akinek pedig gratulálhatok, ugyanis elviszi tőlünk a páros meghívást, és nem sokára egyeztetünk a részletekről. Őt Ritának hívják, ő is helyes megfejtést küldött, 362-es a telefonszámod vége. Gratulálok, és köszi, hogy te is velünk játszottál, és hát játék lesz a következő órában, kettő is, szóval érdemes velünk tartani, már most küld el a jelentkezésed akár az I Love Szeged játékra a teljes neveddel és a telefonszámoddal együtt, és a következő órában lehet, hogy játszunk, de egyébként az Árkád utalványok is majd gazdára találnak. Most pedig jön néhány program. Programjaink közé érdemes lehet beiktatni a segítségnyújtást is, mert hogy várnak víradáson Szegeden a Vérellátó Központban este 6 óráig, Szentesen pedig a Vérellátó osztályon 14 és 17 óra között. Ma este 7 órától ismét Klub 88, Buzsik és Robin játsszák majd a legjobb zenéket a napunk zárásához, illetve bulizhatunk is itt a Hungiban este 11 órától a Jújú, TTIK, BTK, BBMK party, de itt lesz majd a Quetzalti Radio Unit koncert is, remélem jól mondtam, a No Milk Today-ben 19.30-tól kezdenek. Jó szórakozást!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás!
0: Sokan az új generáció Adéliának nevezik, szenzációs zeneivel pedig levakarhatatlan a zenei listák éléről. Szia, a Spyro új dala érkezik, Great Expectation!

0: Becky Hill, David Guetta és a Remember, ez a 88, ahol a következő órában is nyerhetsz. Indul az I Love Szeged játékunk hamarosan, várom a jelentkezésed, SMS-ben a 30299 8888-ra dobd el a teljes neved és a rádió szlogenét, és már regisztráltál is a játékra. A páros mozi egy a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukráza páros meghívása pedig lehet, hogy akkor nálad köt majd ki végül. Várlak játszani a következő órában, és lesz még izgalom az előttünk álló 60 percben, de arról majd egy picit később. A következő napok időjárása is hasonlóképpen alakul, mint a mai nap, ma egyébként 21-22 fok valószínű, holnap 18-19, majd a hétvégén is ilyen 22-23 fok lesz maximum. Így készülj!
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben.

0: Betekintést a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos fiatalok szombaton a Duganics téren. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái interaktív szakmabemutatókkal és élményszerű programokkal készül délelőtt 9 órától. Erdélyi Margit főigazgató elmondta, a program célja, hogy a centrum tagintézményeiben tanított 75 szakma bemutatásával megismertethessék a gyerekekkel az előttük álló lehetőségeket.
1: Nem csak szakmákat mutatunk be, hanem egész életutakat tudunk felvázolni, akár úgy, hogy a technikumi képzés után a munkaerőpiacon elhelyezkednek, akár úgy, hogy tovább mennek a felsőoktatás irányába az okleveles technikus képzésen belül. A 10 iskolán több mint 70 programmal készül, reggel 9-től 15 óráig a Duganics téren és az Árpád téren.
0: Önkénteseket keres a Szegedi Haminec Mentőkutyás Egyesület. Közösségi oldalukon azt írták, hogy olyan önkéntesekre van szükségük, akik szükség esetén aktívan és bevethetően tudnak részt venni a keresésekben. A jelentkezők több területen is bekapcsolódhatnak az egyesület munkájába. Keresnek mások mellett gyalogos keresőket, területkutatókat, terepjárós vagy kvados területkutatókat, kutyavezetőket, nyomkövető, személykövető és területkutató feladatokra. A kutyavezetői feladatkörre azonban fontos feltétel, hogy a kutyagazdi páros rendelkezzen a kereső munkához szükséges előképzettséggel. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Bács-Kiskun megyében. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra. A rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. Az Ázsiából származó idegen honos kártevő több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. És végül animációs sorozat készül a Diablo világából. A Blizzard nem közölt megjelenési dátumot, epizódszámot, szereplőgárdát vagy animációs stúdiót, és előzetes sem mutattak belőle. A bejelentés során mindössze a Netflix és a Diablo logója jelent meg, így egyelőre az sem ismert, hogy pontosan milyen történetet mesél majd el a sorozat. A Diablo franchise idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az első játék 1996-ban jelent meg, azóta pedig 3 számozott folytatás készült. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, történt sajnos egy baleset korábban, lehet, hogy aktuális még a Fonógyári úton a temetőnél. Rendőri irányításról kaptunk hírt hallgatóinktól, egy kamion és egy autó találkozott sajnos. Hogyha jártál erre, akkor várjuk a részleteket. 32998888, de bármi mást is láttál, jöhetnek természetesen a hírek, akár csörgetve ezt a számot, akár pedig SMS-t írva rá. Köszönöm és jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Nem sokára indul az I Love Szeged játékunk, küld el a jelentkezésed, a teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben az imént említett számra, és lehet, hogy tiéd a páros mozi egy a belvárosi moziban, és a trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Most pedig mindannyiunk ki a dal, itt az Uptown

0: volt a Tortu Jó az újdonságok közül, most pedig az I Love Szeged játékkal folytatjuk.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Kati van itt velünk a vonalban, hívhatlak így, ugye? Szia!
3: Igen, nyugodtan, szia!
0: Illetlen voltam, ezt meg sem kérdeztem, de akkor ráhibáztam, jól van, örülök. Éppen meló közben, ha jól gondolom.
3: Igen, igen, igen.
0: Akkor gyorsan üzzük, hajtsuk az I Love Szeged játékot, mondom is a három állítást, a végén pedig akkor megbeszéljük, hogy melyik a hamis. No, itt az első, figyi, mely szerint az újszegedi oldal népszerű parkja a Széchenyi tér. A második állítás szerint a belvárosi hídon trolibusz is közlekedik, a harmadik szerint pedig a Virtónál egy domb és egy tó is található. Itt gondolsz, melyik a hamis?
3: Belső.
0: Bizony, nem volt ez olyan bonyolult, csak figyelni kellett arra, hogy az újszegedi oldalról van szó, és hát ezt jól kitaláltad. Köszi szépen a játékot, bónusz kérdés, melyik parkra gondolhattam igazából?
3: Nem a Ligetre gondoltam.
0: Így van az újszegedi Liget, bizony. No, hát nagyon szépen köszönöm a játékot, tiéd is a kettő nyereményünk, méghozzá a páros mozi egy a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézős és cukráza páros meghívása is. Gratula!
3: Szuper, köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen küldünk majd minden részletet, és jó melót, kitartást kívánok a továbbiakra is.
3: Köszönöm neked is, szép napot, szia!
0: Köszi, szia!
1: I Love Szeged játék! Játsz velünk holnap is!
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az

0: ez a 88, és figyelj, mert már is játszunk. Küldd el a játékszót SMS-ben a 32998888-ra, hogy fel tudjalak hívni, és tudjunk játszani az Árkád Szeged hangvadász játékán, ahol 15 000 forintos Árkád utalványt vihetsz el tőlünk, ha minden jól sikerül. A napunk lendületéről pedig Ásör zenéje is gondoskodik, majd érkezik a Scream nem sokára a 88-ban. Illetve Miley Cyrus legújabbját is játszom rögtön, a hasznos tudnivalók után.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláson.

0: kukac@hu.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
6: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önök

0: Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Ez reklám volt.
2: Ha ma este szeretnél egy picit feltöltődni, akkor mondok hozzá néhány lehetőséget. A Grand Caféban például este 6 órától indul az egyesekbe és nullákba kódolva várom, hogy rám keres AR Punch Noodle Workshop. A Juju TTK BTK BBMK Party a Hungiban este 11 órától indul, tehát itt lesz majd a Király Halott koncert, a vendég pedig a Membrán lesz este 7 órától a Rakpart 62-n. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.
2: És ne feledd, hogy játszunk, nem sokára 15 000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalványért, küldd el a játékszót SMS-ben, és lehet, hogy nem sokára nálad csörög a telefon. Most itt van Miley Cyrus.

0: indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
1: Itt a 88, és itt az Árkád vásárlási utalványokért induló játékunk is, a vonalban pedig már szerencsés hallgatónk, játékosunk is itt van, Ildikó, aki, ha minden igaz, benne van a játékban. Szia!
2: Legyen, még nem játszottam ilyet.
1: Okés. Hát, hogy őszinte legyek veled, még én sem játszottam ilyet, de hát akkor ennek itt az ideje, eljött az első alkalom. Hát akkor nézzük is az Árkád Szeged játéka, tehát 15 000 forint értékű Árkád vásárlási utalványért zajlik, és hogyha elsőre megvan a hangbejátszás alapján, hogy mit hallasz, akkor el is viheted tőlünk ezt a 15 000 forint értékű vásárlási utalványt, utána pedig lesz egy, illetve kettő segítségem, és 5 000 forintig tudunk ötösével lemenni, de remélhetőleg erre nem lesz szükség. Hogyha benne vagy, akkor mutatom is a mai hangunkat, jó?
2: Rendben.
1: Oké, figyelj, jó, közelre ragd a telefont a fülethez, indítom is.
2: Vonat. Vonat hangja.
1: Vonat? Nagyon fontos része a játéknak, hogy magán az üzlethelyiségen, illetve azon belül keressük a hangokat, hogy mi lehet ez ott. A belvárosban van, ezért vonat hangja nem szűrődhet ide a távolból, viszont az épületben lehet, hogy ez valamire nagyon hasonlít. Van-e tipped esetleg?
2: Épületen belül lift?
1: Hát egyébként nem jársz messzire, mert végül is ugyanazt a célt szolgálja, és akkor ez egy fél segítség. Talán már lehet, de még elsőnek nem könyvelem el, hogyha most megmondod, hogy mi ez.
2: Villamos? Nem.
1: Nem, abszolút nem. Épületen belül keresgélünk, de akkor hozom az első segítséget. Azért mondtam, hogy nagyon közel jársz hozzá, és akkor most 10 000 forintnál járunk, mert hogy gyalogosokat szállít szintenként.
2: Ja, mozgó lépcső.
1: Bizonyám, gratulálok, eltaláltad. Hát tiéd a 10 000 forint értékű vásárlási utalvány. Hát egy kicsit lefagyott itt a tudománya közepén, de hát sikerült azért egyértelművé tegyük, hogy végül is miről van szó. Gratulálok, azért 10 000 forintból már bőven lehet nézelődni.
2: Igen, köszönöm a segítséget.
1: Nagyon szívesen, ne viccelj, ez jár mindenkinek. Köszi szépen, hogy itt voltál, küldünk majd minden információt, jó?
2: Köszönöm én is.
1: Szívesen, jó. Szia-szia! Hát ilyen könnyű, kérem szépen, nyerni akár 10 000 forint értékű Árkád vásárlási utalványt, és jó zenéket is, szuper jó hallgatni az ebédidő előtt, még a Temper City is rákezd.
0: Figyelj, Szeged! Ez új!

0: Michael Jackson és a They Don't Really Care About Us a Rádió 88-ban. Jön az ebédidő, és jön nem sokára a nap legmenőbb dala is. A következő órában is nagy lendülettel, szuper jó dalokkal várlak, amikről elmondhatod a véleményed a Rádió 88 online zenei tesztjén a továbbiakban is. Ráadásul a teszt kitöltésével nyerhetsz is páros jegyet a Rádió 88 exkluzív brunchjára, szeptember 28-ára hétfőre, rádió88.hu/zene. Itt töltheted ki a tesztünket, és itt nyerhetsz is akár, tehát ma maximum 21-22 fok lehet, és a hétvégén is, a hétvége felé közeledve is nagyjából ilyen lesz az időjárásunk, talán kevesebb felhővel az égen, így készüljünk.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőségképp.

0: zöldség- és virágkiállítás, koncertek és latin táncshow is várja a balázsjai falunapokra kilátogatókat holnap és szombaton. A kétnapos ünnep fesztivál futással indul péntek délután 4 órakor, amin 2026 métert futhatnak a sportolni vágyók. A program két sztárvendége Kocsis Tibor és a Gipó Cirkusz lesz, de számos egyéb zenei és táncos produkcióval is készülnek. Újvári László polgármester elmondta, a sportcsarnokban és környékén is sok programot szerveznek. A pontos menetrend Balázsjak közösségi oldalán olvasható.
1: Most a fő hangsúly a régi paraszti élethez hozzátartozó lovas kultúra. Ez a legfontosabb gerince a történetnek, ugyanis manapság, hál' Istennek, nagyon sok hobbi lovas van Balázsján, lovasiskolák is vannak, tehát így ezáltal lehet lovagolni, akár a kocsikázást is meg lehet próbálni.
0: Rekordgyorsasággal 5 perc alatt elfogták a betörőt a szentesi rendőrök. Kedden érkezett a bejelentés, hogy valaki betört egy szentesi kertesházba, és ott az udvarról nyíló helyiségekből különböző tárgyakat készített össze, közvetlenül a kapu elé. A tulajdonos megzavarta, így elmenekült. A szentesi járőrök 5 percen belül elfogták az elkövetőt és előállították a rendőrkapitányságra. Lopás kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. Elindult az okostányér elnevezésű országos diáktudás próba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Az idei tanév kezdetekor indult el az online selejtezővel a verseny, amelyre 3 fős csapatokat vár a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az ország valamennyi általános iskolájából és 6 vagy 8 osztályos gimnáziumából október 22-ig. És végül Ballad for My Valentine koncert lesz a jövő év elején Magyarországon. A Velszi Heavy Metal csapat február 15-én a Papp László Budapest sportarénában lép fel. Velük tart vendégként a Pendulum, előzenekarként pedig a Dark Divine. A Ballad for My Valentine csaknem 30 éve tartó pályafutása során az Egyesült Királyság egyik legismertebb rock és metal export cikke lett, több milliós lemezeladásokkal, több milliárdos streaming lejátszásokkal. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, bármit láttál, tapasztaltál, várjuk az információkat. 30-299-88-88-as a számunk. Korábban a 47-esen Kútvölgy és Székutas magasságában volt ellenőrzés, illetve nagyobb forgalomra lehet számítani. Befelé az Algyői úton a legutóbbi jelzések szerint, de érdemes figyelni kifelé a Sándorfalvi úton is, ott továbbra is zajlik az építkezés, de egyébként Újszegedre átérve a Bérkert utcánál is ezt tapasztalhatod. No, meg megindultak a munkálatok, a legfrissebbek, a vezeték rekonstrukciós munkák a József Attila sugárút belső szervíz útján is tartanak az Uzsoki utca és a Bártfai utca között. Hajts óvatosan, jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osanáruház, a spórolás szakértője.
3: Ebben az órában is veled a 88, pörgetjük a munkaidőt, hanem meg az ebédidőt is, színesítjük kiváló szegedi kedvencekkel, és ebben a 8 órában egy dalt csak egyszer hallhatsz, ne feledd, Alex Warren zenét is például, tehát hangerőtre érkezik, már is a Fever Dream.

Bandázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Itt a 88, és hozom már is a nap legmenőbb dalát, érkezik Lengyel Johanna, akinek a neve és a hangja ismerős lehet, de nem véletlenül, ugyanis már a Wachowski Live fellépésein is találkozhatott vele a közönség, ahol évekig énekelt, és hát milyen jól tette ezt, milyen jó minőségben és magas szinten. 2025-ben pedig jött egy fordulópont az életében, megnyerte a Megasztár 8. évadát, és ezzel országosan is megmutatta, mekkora hang van benne. Idén nyáron pedig már saját dalai is megérkeztek, az Egyenes az út először angol nyelven jelent meg, egyébként most pedig elkészült belőle nemrég a magyar változat is. A magyar szövegen pedig igen nagy nevek dolgoztak, ott volt például Rauch Blanka vagy Heinz Gábor Biga, a hangszerelésért pedig Zabó Zé munkáját dicsérhetjük. Egy friss menő magyar zene egy hatalmas hanggal. Itt van Lengyel Johannától az újdonság, Egyenes az út.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: a Newman-ének kell ezúttal a Skót DJ dallamaira. Ez lesz majd a Blame, illetve rögtön a hasznos tudnivalók után Ed Sheeran és Justin Bieber is itt lesznek majd. Szóval az Island Girl! Elejétől a végéig is a zenék, mindjárt a 88-ban a folytatásban. Én Bürgés Dávid vagyok, rádiózzunk együtt!
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha különjön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervéterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervéterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
6: Ugyan már. Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
5: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
6: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupolyjál.
5: Akkor a nyarat még nem engedjük.
6: Szent Erzsébet Móralmi Gyógyfürdő.
5: Hosszabbítsd meg a nyarat.
7: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. Csillagautósiskola.hu.
8: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
9: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, új régi korok viseletébe is élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja, szeptember 26. További információk a www.opustaszer.hu oldalon.
10: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
11: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
10: És a segítségkel?
11: Segítőkész csapatunk végig melletted áll, igazán otthon érezhet.
12: Ház Gym & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
5: Ez reklám volt.
0: A szakemberek szerint ingatlan bérbeadásánál kulcsfontosságú a korrekt, minden részletre kiterjedő bérleti szerződés, amely mindkét felet védi és szabályozza a kérdéses témákat is. Érdemes előre elkészíteni azt a mintát, amiben a kötelező pontokon kívül szó esik a kaució sorsáról, a közös költségről, a fizetésmenetéről és a társasházi szabályokról is. Lényeges kérdés a kisállattal költözők köre is, a szerződésben pontosan rögzíteni kell, hogyan tehető ez a bérbeadó számára biztonságossá, és miként biztosítható be, hogy ne keletkezzen kár a lakásban.
5: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, ami

Éplet. Az FLM zenéje szólt, ráncok a szemem alatt itt a 88-ban, és hogyha már inkább a karikákat gyűjtjük, akkor szerintem jól jönne néhány perc kikapcsolódás. Nézzük, hogy holnap milyen lehetőségek vannak ehhez a városban. Például a Nagy Színházban este 7 órától indul a La Traviata opera. Az Átváltozások pedig a Kis Színház programjában szerepel holnap este 7 órától, de egy zenés vígjátékot is megnézhetünk. Az IH rendezvény központban érkezik majd a Mesztelen igazság ugyanebben az időpontban. Péntek esti csillagászat a jól megszokott módon a Szegedi Csillag vizsgáló is vár programjával, de bulizhatunk is várnak, majd a Bárkában este 10 órától Tímár zenével, de Dirty R&B buli is lesz a Tiszadokkon. Jó szórakozást kívánok a program lehetőségekhez. Ezek voltak tehát a holnapi ötleteim. És ez volt már a Hello Szeged, én köszönöm a figyelmet, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, további szép napot és kitartást kívánok a melóban. Érkezik a Lottika Mixer és Gergő. 88.

0: melyik az a dal, amit sosem úsz meg?
1: Itt az életünk zenéi online zenei teszt a Rádió 88.hu.
0: Rádió 88, az életünk része.

0: Júj, ez a szenvedés szó, ez nagyon jó, pont ezzel érkeztem ma is ide a stúdióba. Lottika Mixer innentől kezdve, a mikrofonnál Bálint Kágergő, és remélem, hogy sok jó kis zenei élmény ér majd utol bennünket a következő órákban is. Szeged időjárásában ma egy kis gyenge eső és a hideg fronttal együtt érkező erősebb széllökések lesznek a meghatározóak, azonban maradunk majd 20 fok környékén, és például jövő hét elejére ismét 25 fok feletti értékeket ígér a meteorológia. Meglátjuk majd, hogy mit hoz a következő néhány nap. A hajnal továbbra is 10 fok alatti hőmérsékleti értéket. Így készülj majd. Jönnek most a hírek itt a 88-ban.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
3: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
4: Gedzó, nekünk csengettek.
5: Jegyeket, bérleteket kérem.
6: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
7: az SKT Nosztalgia villamosáról.
8: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
9: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
10: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
11: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
12: A Gedzó meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
13: Három után kivezet.
12: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
14: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban?
15: Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
12: Szóval, három után kivezet.
16: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Betekintést a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos fiatalok szombaton a Duganics téren. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái interaktív szakmabemutatókkal és élményszerű programokkal készül délelőtt 9 órától. Erdélyi Margit főigazgató elmondta, a program célja, hogy a centrum tagintézményeiben tanított 75 szakma bemutatásával megismertethessék a gyerekekkel az előttük álló lehetőségeket.
1: Nem csak szakmákat mutatunk be, hanem egész életutakat tudunk felvázolni, akár úgy, hogy a technikumi képzés után a munkaerőpiacon elhelyezkednek, akár úgy, hogy tovább mennek a felsőoktatás irányába az okleveles technikus képzésen belül. A 10 iskolán több mint 70 programmal készül, reggel 9-től 15 óráig a Duganics téren és az Árpád téren.
0: By Alex Méringer és a Pornograszt már biztosan fellép a jövő évi Szegedi Borfesztivál és Szeged napja ünnepség sorozaton. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Nagyszabású rendezvény sorozata 2027-ben május 20 és 30 a között kínál számos kikapcsolódási lehetőséget a városban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet elindítani többek között a H5-ös Szentendrei, valamint a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli hívvonalak felújítását, az M3-os metró meghosszabbítását Újpest központtól Rákospalota Újpest vasútállomásig, a budapesti elővárosi vasút fejlesztését, valamint számos vidéki vasútvonal korszerűsítését. És úgy tűnik, nem megy zökkenőmentesen a Wednesday című sorozat harmadik évadának forgatása. A híresztelések szerint a produkciót ismét leállították, ezúttal azonban nem sérülés, hanem kreatív okok miatt. Úgy tudni, komoly kérdések merültek fel az új forgatókönyvvel és a történetszálakkal kapcsolatban. Bár a bennfentesek szerint nem olyan problémákról van szó, amelyeket utólag a vágószobában ne lehetne orvosolni, de a készítők úgy döntöttek, inkább most fékeznek, mint hogy később kelljen megmenteni a történetet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Mi pedig most fékezzünk és vigyázzunk a futóművünkre a Dorozsmai úton. Hallgatónk jelezte nemrég, hogy a vasúti átjáró után kifelé az 502-es körforgalom felé haladva a Dorozsmai úton valamiféle kőzúzalék szóródott szét az úttesten, ez a közlekedés szempontjából pedig roppant balesetveszélyes. Ugye ez a csúzli effektus, vagy minek is lehet nevezni, amikor az előttünk haladó autó gumija elkezdi minden irányba lőni ezeket a dolgokat, na az nagyon nem hangzik jól, szóval vegyük vissza a tempót a Dorozsmai úton, és hogyha lehet, akkor érdemes most a városból kifelé tartó útszakaszát, ott a Kollégiumi út után tehát elkerülni. Úgy tudjuk, dolgoznak még mindig a Nagykörúton a Bertalan híd irányában, a Hullám utcai kereszteződés után az egyenesen haladó belső sávban találkozhatunk munkagépekkel. Ha más fontos híred van menet közben, jelezd azt akár SMS számunkon, hívhatod is a 0630 299 88 88-at.
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Annyi impulzus ér bennünket így csütörtökön is munka közben, biztos, hogy bőven van feladat, így szeptember végén is. Na de van, ami megérint bennünket, és egyszerűen azt érezzük, hogy jó, hát szerintem ilyen a következő percekben Ózdíz dala is, itt a Touch Me.

Itt ott a Steady Waiting, aludtik a mixerben a 88-ban. Hát sok száz után az a tapasztalatom az esküvőket illetően, hogy olyan ez, mint a repülésnél a felszállás. Ott, hogyha már elindult az ember, akkor nagyon ritkán és nagyobb indokolt esetben szakítjuk csak meg a folyamatokat. Esküvőt már nem állítunk meg, ugye, ha csak nem valami nagyon-nagyon-nagyon olyan helyzet van, de inkább akkor már játsszuk aznap, hogy minden tökéletes, aztán majd utána lehet rendezgetni a dolgokat. Itt egy kérdés viszont, és a Domlátogató Központ játékát hozom most a Rádió 88-al. Közösen szervezzük meg szeptember 28-ára azt az exkluzív bráncsot, ahol egyébként nem csak a pocak lakhat jól, de szerintem a lélek is a látnivalóval, hiszen a Dóm tér illusztris látványa tárul majd a bráncsoló Rádió 88 hallgatók elé. Mindamellett a Hello Szeged is jelentkezik majd ezen a napon, konkrétan a Dóm tornyából. A kérdés pedig ezúttal zenei, vajon melyik tagja használta a legtöbb hajszőkítőt az NSYNC fiú csapatnak? Direkt könnyű kérdéssel készültem, és hát valószínűleg rögtön fel is sziszennek a válasz lehetőségek hallatán az igazi eltökélt fiúban darab. Rajongók. Szóval ki használta a legtöbb hajszőkítőt valójában az NSYNC tagoknál? A. Nick Carter, vagy pedig B. Justin Timberlake. Várom tipped névvel együtt a 06-32-99-88-88-ra. Érezhetjük, hogy ez egy milyen könnyű kérdés volt. Most pedig érezhetjük a Carson Coma zenei világát, hiszen itt az Én még sohasem című zenéjük a 88-ban. Jönnek majd össze a klubkoncertre is, úgyhogy várjuk nagyon a fiúkat. Sohasem.

a szegediek. Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Example zenével telt. Most itt a 88-ban a délután mindjárt Orsova Irani és Rácz Gergő dalolnak. Majd Iggy Azalea és Ariana Grande is mikrofonhoz áll. Nem is oly soká a programajánlatunk után. Itt a Problem. És hogy munka után hova indulhatunk ma útnak, az meg a program tippekből. Várhatóan mindjárt kiderül itt a 88-ban.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
1: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88.

0: 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
3: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
4: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
3: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
9: Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is.
8: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
10: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
11: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
10: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
12: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
13: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
14: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
15: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: 9-től délután 5-ig nem szól nálunk újra ugyanaz a dal, és biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz majd a mai élőzenés koncerteken sem túl sok ismétlés. Szvetnyik Margó és Mezei Szilárd is csatlakozik a magyar születésű nádfúvós, kompozőr és improvizációs formációhoz, a Quetzal Tirado Unithoz, akik egyébként a No Milk Today-ben 7:30-tól zenélnek ma majd. Ébó, valamint Dave Pavlo ma este a Hungi lemezjátszóinál, a BTK-sok, a TTI-kások, a Jügyusok és a BBMK-sok legnagyobb örömére, hiszen az ő partijuk indul majd este 11-kor, a Rakpart 62-n pedig a Membrán lesz a ma este előzenekara, ők 8-tól a színpadon, este 9-től pedig a Király Halott koncertje vár majd a Rakpart 62-n tehát.
1: Támogatta a Prémium Piac, éléskamra Szeged kapujában.

Itt a Rádió 88 és a Lottika Mixer, és hát képzeletünkben ott ugráltak azok az olykor vörös, néha azonban kifejezetten szőke, valójában beszőkített hajtincsek. Az NSYNC tagjai közül azért nem sok természetes szőkeség köszönt vissza. A képernyőkön és a klipekben a játékkérdés pedig az volt, hogy mégis közülük kihasználta a legtöbb hajszűkítőt az NSYNC verkein belül. Nick Carter ugye csak poénból került be és könnyítés kedvéért a válaszlehetőségek közé, hiszen ő a Backstreet Boys egyébként oly szőke oszlopos tagja volt, de Justin Timberlake a göndör és bizony szőkített fürtjeivel szerintem sokuk emlékezetébe beégett. Most pedig a Rádió 88 és a Dom Látogató Központ közös Dom Toronybeli exkluzív hétfői bráncsra szóló páros belépőjegyének nyertesét hirdethetem ki, ugyanis az üzenetküldők közül Zsuzsannának sikerült ezt elvinnie. Nagyon jó szórakozást kívánok majd hétfőre, jó nézelődést, jó étvágyat, nálunk pedig a menükínálatban most Lost Frequencies dala szól itt a Rádió 88-ban. Ez a Rise az Imago Mundi előtt, Szeged kedvenc zenéi között.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Az Imago Mundi zenét hallottuk, akik nemrég a fővárosban a Blaha Louisiana előzenekaraként vitték városunk jó hírét. Felénk pedig most nyugat felől érkezik az a felhőzóna, ami délutára majd szorványosan esőt hozhat a délutánba. Készüljünk tehát a megfelelő védőszerszámmal, illetve arra is, hogy a hajnali hőmérsékleti értékek most már ugye 10 fok körül vagy az alatt lehetnek. Holnap 20 fok valószínű, felhőre már kevésbé kell számítanunk, a hétvége pedig ismét napos, kora őszi időjárás tartogat majd az előrejelzések alapján. Itt a Rádió 88-ban a Lottika Mixer pedig akár egy 15 000 forintos Árkád Szeged vásárlási utalványt, ami hamarosan a hangvadász játékunkon vár.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó.

0: Zöldség és virágkiállítás, koncertek és latin tánc show is várja a balázsjai falunapokra kilátogatókat holnap és szombaton. A kétnapos ünnep fesztivál futással indul péntek délután 4 órakor, amin 2026 métert futhatnak a sportolni vágyók. A program két sztárvendége, Kocsis Tibor és a Gipó Cirkusz lesz, de számos egyéb zenei és táncos produkcióval is készülnek. Újvári László polgármester elmondta, a sportcsarnokban és környékén is sok programot szerveznek. A pontos menetrend Balázstja közösségi oldalán olvasható.
1: Most a fő hangsúly a régi paraszti élethez hozzátartozó lovas kultúra. Ez a legfontosabb gerince a történetnek, ugyanis manapság, hál' Istennek, nagyon sok hobbi lovas van Balázstján, lovasiskolák is vannak, tehát így ezáltal lehet lovagolni, akár a kocsikázást is meg lehet próbálni.
0: Holnap délben kezdődik a 16. Szájkart 24 művészeti maraton a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A festőmaraton célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának, önértékelésének erősítése, a művészetterápia ismertségének növelése, továbbá a stigmák, előítéletek és diszkrimináció oldása. Az idén 9 városban gyűlnek össze az alkotók, hogy egy közös térben 24 órán keresztül képekben fogalmazzák meg, hogyan érzékelik az őket körülvevő világot. Habár stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, az érintett települések száma nőtt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból az látszik, hogy a vírus Szegeden kívül még a Budapest-délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Székesfehérváron és Kaposváron volt kimutatható. Érdemes tehát újra használni a kézfertőtlenítőket, mert a koronavírus fertőzések száma emelkedhet. És végül Kína első császárának fogadott nagyanyjáé lehet az a sír, amelyet egy repülőtér bővítésére kijelölt területen fedeztek fel. A kutatók szerint a nyughely valószínűleg Huaiyang özvegy királyné számára készült, a pontos beazonosítást azonban megnehezíti, hogy a sírban nem találtak olyan feliratot vagy azonosítható emberi maradványt, amely ezt bizonyítaná. Bár a sírt évszázadokon át fosztogatták, több száz tárgy fennmaradt benne, köztük kerámiák, valamint bronzból, vasból, jádéból, akhátból és üvegből készült leletek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Közösségi alapokon nyugszik általában a mi közlekedési információs hírforrásunk, vagyis csatlakozhatsz híreddel akár a Facebook oldalunkon is, Messenger üzenetben, hogyha valami fontosat láttál. Ezek között említhető most mindenképpen a rendőri jelenlét a 47-es számú főúton, még Algyő előtt ott a Trafipax, köszönjük Andinak az információt, és úgy tűnik, hogy Péter pedig Maroslele belterületén találkozott a Rákóczi utcán rendőrökkel. Megosztotta ezt is velünk, amiért hála. Hívható és SMS számunk a 06 32 99 88 88.
2: Támogatta a B99 autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
3: Elkezdtem volna énekelni a süsfelnap fényes napot, de aztán megmentett minket a természet, mert itt alsóvároson éppen előbújt a napocska a felhők közül. Hát akkor énekeljenek a profik, Kylie Rae Jepsen, és itt a Call Me Maybe, hallottik a mixerben.

0: Több mint 20 éves közös munkával a háta mögött az Ári Maffia énekelt, és hát micsoda barátságok szövődnek azért egy bandában 20 év alatt, és mennyire számít már különlegesnek az, például közös munka terén, hogy valaki 20 évet ugye egy csapatban letoljon. Na, ezek jó kis kérdések, de az is akár, hogy ma, ha már elegünk van a kollégákból, akkor hova menjünk szórakozni. Mondom az opciókat, mi vár itt a városban. Például van a Grand Caféban egy AR Punch Needle Workshop, azonban ez már teltházas, tehát az egyesebbe és nullába kódolva várom, hogy rám keres, előzetes jelentkezői 6-tól a Grand Caféban mulathatják az időt ezzel a kreatív képalkotó munkával. Jön a Membrán, utána pedig a Királyhalott koncertje a Rakpart 62-n, este 8-kor indul majd az élőzene a Rakpart 62-n, és egyetemistáknak szóló Hungi Party ma este Ébó, valamint Dave Pavlo vezényletével a Hungiban. Több kar mellett persze a betérő vendégeknek is akad azért egy szeglet a tánctéren. A Balázs Béla teremben a Csajos hétvégem a 18.40-től látható. A Cinema Cityben pedig a Félrelépni szabad a vásznon 3-tól, 4.50-től, 6.40-től vagy este 8:30-tól is megnézhető. Jó szórakozást kívánok!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: Az örök legendát Elton John-t hallottuk itt a Lottika Mixerben, a Rádió 88-ban, és az előttünk álló percekben pedig vár majd mindjárt a Fish, vagy éppen Harry Styles egy remeke is, na de tudjuk, hogy az egészségünk a legnagyobb kincsünk, úgyhogy ezt egy picit fényezgetjük, őrizgetjük mindjárt újabb információkkal.
1: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
5: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
4: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
7: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja, szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
8: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
9: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Mora.

0: képességeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a Családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában. Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És hogyha arról beszélünk, hogy miként funkcionálnak a dolgok a szervezetünkben, akkor bizony van milyen témákat érintenünk ma is itt az egészségpercekben. A kávé, valamint más rizikófaktorok terén azért hozzá kell tenni, hogy sajnos nagyon sokszor a dohányzás is ott van, és már számos vizsgálat igazolta, hogy a koffein fogyasztás önmagában nem növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, azonban ugye jöhetnek más olyan szenvedélyek, amik jelentősebb problémát okozhatnak. Nem is kell egyébként mindjárt a fogyasztott dolgokra gondolni, ha valaki fizikailag inaktív, vagy éppen stresszes életet él, magassú vagy telített zsírsav tartalmú ételeket eszik, vagy például nagy mértékben fogyaszt alkoholt, mind-mind jelentősen fokozhatják például a szív- és érrendszeri problémákat. Az optimális vérnyomásunk fenntartása érdekében a Kabai Patika szakemberei szerint fontos, hogy az említett káros tényezőket amennyire lehet mérsékeljük a mindennapokban.
1: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészség.

Szelaival játszott Rain Lane itt a Lottika Mixerben a 88-ban. Az elmúlt pár napban pedig nagyon kalandos játék pillanatokat élhettünk át az Árkád Szeged kincsvadász játékán, hiszen a város egy-egy pontján lehetett meglenni a több tízezer forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalványt. Tényleg nagyon izgalmas volt a játék. Viszont nem szeretnénk azért mindazoktól elvenni a lehetőséget, hogy nyerjenek, akik például helyhez kötötten léteznek, mondjuk a munkahelyükön, és nem tudnak csak úgy ellibbenni valahová. Úgyhogy most itt a lehetőség, hogy megnyerd az Árkád Szeged hangvadász játékán akár a 15 ezer forintos Árkád utalványt. Ez csak annyit küldj el most SMS-ben, hogy játék, és persze keresztneved is írt bele az üzenetbe, a 06 32 99 88 88-ra várom üzeneted, aztán jelentkezem majd valamilyen hangbejátszással, amik tipikusan egyébként az üzletközpontból szólalnak meg, és hogyha eltalálod elsőre, hogy vajon mit hallunk, akkor jár a 15 ezernyi utalvány, ha kell még mellé segítség, akkor veszünk el majd belőle, de így is azért még ütheti egy kis szép summa a markodat. Szóval SMS-ez most 06 32 99 88 88, írd azt, hogy játék, ha benne vagy a kihívásban. Nelly Furtado addig pedig énekel nekünk SMS küldés mellé is, itt az I'm Like a Bird a 88-ban.

0: Boldogság nekem is jár.
1: Nyugis vagy rohangálós?
2: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
1: De egy biztos,
3: ha a 88-at hallgatod, kétszer
1: ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
3: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
1: Rádió 88. A változatosság is az életünk része. Let's go.

0: ez valami igazi űrlet, zsongás, zsibongás Nicki Minajtól, és egyébként ugyanezt történt most az SMS számunkon is.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: Vártunk ugyanis a játékszó elküldésével a jelentkezést a játékunkra, és természetesen nem maradunk próbálkozó nélkül. Most a folytatásban itt a Lottika mixerben. Halló Nóri, üdvözöllek az Árkád Szeged játékában.
2: Szia!
0: Melyik a jobb füled? Melyikkel hallasz ügyesebben?
2: Hát a jobbal.
0: Akkor arra helyezd most a telefont, ugyanis be fogok neked játszani egy hangeffektet. Ez valahol ott az üzletközpont környékén hallható hangokból származik egyértelműen, és ha pontosan meg tudod mondani, hogy mit hallasz, akkor 15 000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány lehet a tiéd. Mit szólsz hozzá?
2: Jó.
0: Nóri, nagyon figyelj, jön a bejátszás, már is mutatom ezt a hangot neked. Szerinted mi lehetett? Legalább egy tippet, aztán, hogyha nem megy, akkor megyünk tovább, próbálok segíteni.
2: Hú, nem tudom.
0: Ez nem egy nem tudom volt. Annyit azért elmondanék, hogy valami mozog, és akkor csinálja ezt, de nézzük meg még egyszer akkor a hangbejátszást. Hát, ha beugrik hirtelen, hogy vajon mi lehet ez, 10 000 forint értékű utalványért.
2: Ez a tolatás?
0: Egy tolatás, mi szokott tolatni?
2: Kamion?
0: Hát egy kamion bizony, ami hozza az árut és betolat adott esetben az Árkádban, akkor ezek szerint a segítséggel, de összejött a dolog, hiszen megvan a 10 000 forint értékű vásárlási utalvány. Gratulálok neked!
2: Köszönöm szépen!
0: Ugye nem sírsz, csak boldog vagy?
2: Nem!
0: Rendben. Használd egészséggel, és nagyon örülök, hogy játszottunk.
2: Köszönöm szépen!
0: Ilyen egyszerű a játékunk, érdemes egyébként figyelni, mert hogyha egyáltalán nem jön össze a tuti tipp, a második segítség után sem, akkor lehetőség van SMS-ben tippet küldeni, és akkor valakit kiválasztunk, aki nyer. Hát most a kamion volt, ez meg a kamionról leesett 18 Pro. Hát igen, az se jönne rosszul, viszont remélem, hogy az újabb Árkád utalvány meglepetés téged ér már utol, úgyhogy figyeld a műsorunkat, hiszen délelőtt és délután is jön a hangvadász játékunk itt a 88-ban. És jönnek a felhők, és hoznak nekünk esőt például a délutánra. Gyakorlatilag már a Duna-Tisza közében tart az a csapadék zóna, ami valószínűleg majd nekünk is hoz egy kis égi áldást ide Szegedre a délutáni órákban. Készüljünk tehát most változékonyabb időre, ezzel együtt enyhébb lesz majd a holnap hajnal. 11 fok alá vélhetőleg nem csökken a hőmérséklet. Holnap még az átvonuló hidegfront nyomán alacsonyabb maximumra, legfeljebb 20 fokra számíthatunk. Hétvégén azonban már ismét jön a kora őszi 25 fok körüli hőmérséklettel érkező időjárás. Na meg most a hírek itt nálunk a 88-ban. Aztán Terry Simpsons.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
3: Indul az Árkád hangvadászat a

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Csak nem 1100 gumiabroncsot szedtek ki az elmúlt két hétben a gumistóból Szegeden. Az abroncsok egy marcali feldolgozó üzembe kerülnek, ahol újra hasznosítható gumiörlemény készül belőlük. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta, a szinte már teljesen kiszáradt mederből az összes szemmel látható abroncsot eltávolították, erre mintegy 10 millió forintot szánt az önkormányzat.
3: Régóta élt ez az urbán legenda Szegeden, hogy a gumistó azért kapta ezt a nevet, mert ott a 70-es, 80-as években valakik elidobálták gumiabroncsokkal a tavat. Fontos, hogy mi nem akarjuk kiszivattyúzni a tóból a vizet. Nyilván ahogy a vízszint tapad, úgy tudjuk észlelni ezt a környezetszennyezést.
2: Megkezdte működését a SolarMarkt csoport 70 megawattos csúcs teljesítményű napelemparkból és 80 megawattórás energiatárolóból álló hibrid erőműve Hódmezővásárhelyen. Mécs Imre, a SolarMarkt csoport elnöke szerint a 80 megawattórás tároló kapacitás lehetővé teszi a déli termelési csúcsok helyben történő tárolását, tehermentesítve a regionális elosztóhálózatot és a MAVIR átviteli hálózatát. A Hódmezővásárhelyi beruházás egyszerre szolgálja a hazai dekarbonizációt, az energiafüggetlenség erősítését és a villamosenergia hálózat rugalmasságának növelését. Nyíltnak és barátinak értékelte a 14. Leópápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök, miután magánaudencián fogadta a katolikus egyházfő. A megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról. De hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leópápát. És végül jövőre Európába is elhozza a Lucky Me turnéját Hilary Duff. Tavaly novemberben indította be újra a zenei karrierjét az énekesnő, idén februárban pedig több mint egy évtized kihagyás után piacra is dobta legújabb albumát, Luck or Something címmel. A sztár az évelején egy mini turnéval kis helyszíneken tesztelte a vizeket, mielőtt fejest ugrott volna, csak nem 20 év után az első világkörüli aréna turnéjába. A koncertsorozat eddig csak Észak-Amerikát, az Egyesült Királyságot, Írországot, Ausztráliát és Mexikót érintette, de most bejelentette az európai szakaszát, amely jövő tavasszal startol el Madridban. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ha valaki még a főváros környékén, de már Szegedre tart, és ráhangolódásként a 88-at hallgatja, az M0-as autóúton a déli szektorban, a 6-os főúti csomópontnál, az M5-ös felé vezető oldalon, a 14-es kilométer szelvénynél egy műszaki hibás kamion vesztege, fennakadás pedig mintegy 3 kilométeres torlódást is összehozott az M0-as déli szakaszán, tehát nem tudunk most sebességmérésről, jelentős forgalmi akadályról, de kérjük, informálj minket, ha útközben valami olyat láttál, amiről jó, hogyha minden Lucky Let's Go hallgatónak van információja. Hívhatod is SMS számunkat 0630 299 88 88.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
4: Imádjuk Teddy Sims orgánumát, a zenéjét meghatározó dallamokat és azt a harmóniát, ami például az idei Mr. Night Owl című zenéjében is visszaköszön. Háromkor jön most ez itt a Rádió 88-ban.

0: hatásával telt most a délutánunk, itt volt a TikTok Szeged kedvenc zenéi között, és hát ezt értelmezhetjük persze úgy is, hogy TikTok rohan az idő, és alapvetően már nem sokára a péntek is utolér majd bennünket. Na dehogy! Mit is hoz majd nekünk a holnapi pénteki nap? Nézzünk egy kis áttekintést. Nem mondhatjuk majd, hogy rossz passzban leszünk, főként így, hogy a rossz passzi színpadra lép majd holnap az úszóházon. A Rakpart 62-n egyébként utána jön a nyers zenei visszaemlékezése is majd, vagyis a ritka pillanatok egyike ismét nyers koncert itt a városban. Elmerülhetünk aztán holnap az illóolajok különleges világában, az illatok birodalmában. Aromaterápiás illatról készítő workshopnak ad majd otthont, ugyanis a Füvészkert holnap délután, és nem utolsó sorban a Szív Világnapja témája is vár majd a Gedzu meg a Daniban a reggeli műsorunkban. Többek között a kockázati tényezőkről és a problémák megelőzéséről is bővebben szól majd a vendég kardiológus szakorvos dr. Havasi Kálmán holnap reggel az Ébresztő műsorunkban. Sam Smith-től pedig most ragyog a Diamonds itt a 88-ban.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan.

0: Hát nincs már annyi hajszőkítés az életében. Justin Timberlake-nek ő énekelt most itt a Rádió 88-ban, és hogyha nem csupa boldogság és vidámság esetleg a mai nap, azért azt jelzem, hogy nem sokára jön újabb Árkád Szeged játék. Akár 15 000 forint értékű vásárlási utalványért, és mindjárt Robbie Williams is gyógyítgatja lelkisebeinket. A Danza Kuduro pedig azonnal vár Don Omartól és Lucenzótól is, itt a 88-ban a Lucky Let's Go-ban, ahol nem csak jó utat kívánok, de mindjárt a programválasztásban is segítek.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
4: Fedax Kft.
5: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Na pernye, pipa, kerti szék, pipa, mi marad? Gia Kirill. Pipa.
9: És a terasz?
10: Ne a kert közepén kezdje a nyarat. Valósítsa meg álmai teraszát az Ácsfás fiúkkal. Teraszok és árnyékolók tervezése, gyártása, kivitelezése egy helyen, rövid határidővel. Az Ácsfás fiúk megoldják.
11: Részletek ácsfa.hu.
12: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt Nagydíjat, Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriá. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
14: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részlet

0: a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
1: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
2: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
3: Nyugi, csak a padlóárak.
2: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
4: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
0: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
5: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
0: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
7: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A vonalban pedig Bálint K. Gergő, most itt a Lucky Let's Go-ban a mai nap programötleteivel, még ami az esti lehetőségeket illeti. Több film is vár bennünket, ezek közé tartozik például a Torrente, az elnöki ügy, ami 18 éven felülieknek a plázában ma 19.50-es kezdéssel érkezik majd a Vászonra. A belvárosi moziban is vár bennünket több film, ezek között említhetem a Bárány, amit akarsz című mozit 20 óra 20 perctől, vagy éppen a Vadon szívét 20 óra 30 perctől. Aztán lehetőségünk van egészen izgalmas zenei kalandozásokra, például a magyar születésű nádfúvós, kompozőr és improvizációs formáció, a Quetzal Tirado Unit ma a Nomial Today-ben 19.30-tól zenél majd. Ellátogathatunk a Rakpart 62-re, ahol a Király halott rock koncertje 9-kor indul, előtte már egy órával korábban a Membrán lesz az előzenekar, és a Hungiban jön az egyetemisták bulija, a BTK-sok, TTIK-sok, Jügyusok és BBMK-sok partija indul majd ott ma este. Jó szórakozást valamennyi programhoz, egy kis buli nekünk is belefér most, ez pedig Donomár és Lucenzo közösebb forró már is, itt a Danza Kuduro a 88-ban.
7: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: a hattya.
1: Itt a Rádió 88-ban a Lucky Let's Go-val telik tovább a délutánunk, és remélem, hogy minden rendben útközben, viszont időközben azért rátekintgetünk Szeged útjaira, ahogy az ilyenkor szokás, és keressük, hogy hol, mire érdemes odafigyelni a közlekedőknek. Ha bármi információd van, akkor jöhet az SMS-ben is, 06 32 99 88 88. Itt hangüzenetet is lehet hagyni, ami azért persze a vezetés közben kezelve a gépeket, ha lehet, még egyszerűbb megoldás. Látjuk azt, hogy a kiskörút forgalma most már eléggé élénk ezekben a percekben, így 3:44-kor. Az Aradi Vértanúk tere környékén is sűrűbb a forgalom, és most például a Szüregi út felé indult el több autó, így a városból kijutás a 43-as számú főút irányába most egy hosszabb projekt lehet jelenállás szerint. Chapel Roan pedig utitársunk a következő pár percben a Good Luck Babe-bel itt a 88-ban.
0: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Köszönöm, hogy a Rádió 88-at választottad itt a Lucky Let's Go, és nekem úgy a legjobb ma délután is, hogyha néhány meglepetéssel szolgálhatok. Nos, ezügyben pedig készültem is több dologgal. Lesz majd például színház belépőjegyem is, az Árkád Szeged hangvadász játékával folytatódnak most a hétköznapjaink, aminek részeként 15 000 forintos Árkád Szeged vásárlási utalványt is be lehet zsebelni. Csak nagyon ügyesen fel kell ismerni, hogy amit mutatok majd a játék keretében hangeffektet, az vajon mi lehet egyébként az áruházból. És hogy mi lesz, ami most délután még hangeffektként ide figyel az életünkbe, akár egy kis pendörgés, vagy hát legalábbis az esővel együtt járó hanghatások, hiszen nem kizárt, hogy a felhőségből többfelé elered majd az eső a délutáni órákban. Készüljünk így a közlekedés és a mozgolódás terén. 11 fok lesz majd a hajnali hőmérséklet, holnap pedig még egy picit visszafogottabb lesz a napsütés. Ennek révén csak 20 fokos csúcsra számíthatunk majd itt Szegeden és környékén. Híreket mondunk, aztán újabb zenék várnak.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol? Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
2: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
5: Gedzó, nekünk csengettek.
6: Jegyeket, bérleteket kérem.
7: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
8: az SKT Nosztalgia villamosáról.
9: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
7: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
1: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
7: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
1: A Gedzó meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplet ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
11: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
12: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
11: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
12: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
11: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
12: Szent Erzsébet Mónahalmi gyógyfürdő.
11: Hosszabbítsd meg a nyarat.
13: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
14: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent Fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkőeltávolításra, árából, a hány évesek? Kérjen időpontot még ma! GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30, GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
15: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
16: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
17: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében.
18: Most itt a ritka alkalom.
19: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
17: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
1: Ez reklám volt.
20: Turistaként fedezhetik fel a szegediek a várost vasárnap. A turizmus világnapján játékos városfelfedező útlevéllel és tematikus sétával készül a Turinform. A feladatok teljesítése közben mindenki próbára teheti a megfigyelő képességét, miközben új oldaláról ismerheti meg a várost. Ács Szilvia, a Turinform Szeged irodavezetője elmondta, a kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a helyiek is megálljanak egy pillanatra, és észrevegyék a város apró érdekességeit és különleges részleteit.
21: Beszélünk ugye majd arról például, hogy Szegednek miért ilyen különleges az úthálózata, vagy hogyan vált meghatározóvá a szecesszió a város építészetében, de emellett szóba kerül majd a zenélő óra, vagy akár a volt olajos ház neon reklámja is.
20: Bájalex, Méringer és a Parnograszt már biztosan fellép a jövő évi Szegedi Borfesztivál és Szeged napja ünnepség sorozaton. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Nagyszabású rendezvény sorozata 2027-ben május 20 és 30-a között kínál számos kikapcsolódási lehetőséget a városban. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt országszerte több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök szeptember 16 és 22-e között végzett ellenőrzésükkor. Az akció ideje alatt csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek. 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-en bukós isak nélkül közlekedtek. És végül Ella Langley amerikai country előadó Choose in Texas című dala lett a legtöbb héten át lista vezető szám az amerikai slágerlista történetében. A 27 éves sztár tavaly októberben megjelent dala Mariah Carey gigaslágere az All I Want for Christmas is You rekordját döntötte meg. Ella Langley keserédes dala arról a gyanúról szól, hogy a barátja egy másik nővel fog lelépni. A Choose in Texas idén februárban vezette először a Billboard listát, és immár 23 hete tartó az élen. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Közlekedjünk, hiszen ha délutánnak ez az időszaka jött el, és a Lucky Let's Go kísér a szegedi aktuális útinformációkkal. A Kossuth-Lajos sugárúton többen haladnak a belváros felé, az Algyői úton pedig nagyjából a várostábláig nyúlhat a sor, a forgalmi térkép infói szerint, de például a Népkert sornál is most több autó gyűlt össze, a belvárosi híd Újszegedi híd fője felé tartva. A túloldal, a szegedi oldal sem sokkal szerencsésebb a múzeumnál ott oldalt, szintén hosszabb kocsisor fogadja a hídra igyekvőket. Élénk még a forgalom a Kálvária sugárúton a belváros felé tartva. Közlekedési információd mindig jól jön. Ha van valami jó fotód, ami megörökít valami aktuális tudnivalót, akkor a Messengeren keresztül is elküldheted a Rádió 88 Facebook oldalán.
22: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Calvin Harris nélkül most biztos nem maradunk a következő pár percben. Ő sem marad dalos pacsirta nélkül, ha úgy van egyébként megoldja és elénekli a maga vokáljait zenéire, most azonban társa Reagan Bowman, itt a Lovers in a Past Life.

0: Az elmúlt évtizedekből annyi Simple Red dal lehet ismerős, és a helyzet az, hogy engem ezzel a csilingelő zenei alappal valahogy úgy megvettek. Oh, mindjárt karácsony jut eszembe, viszont hogyha még gondolkozunk azon, hogy mit is tudnánk például kifundálni a családtagoknak, akkor szerintem így az ötletelésben jó szolgálatot tehet majd hamarosan. Az úra ajándéka egy 15 000 forintos Árkád Szeged utalványt is el lehet vinni. Természetesen, hogyha nem sikerül elsőre a hangbejátszást felfedezni, mi is lehet pontosan, akkor viszont a segítségek nyomán 5 000 forintonként csökkentjük a nyeremény értékét. Rendőri ellenőrzést látott hallgatónk. Nagyon köszönjük, Anikó, a jelzést, te is, mint írtad, szép délutánt, hasonlókat kívánunk mindazoknak, akik éppen úton vannak, és hát a helyzet az, hogy rendőri ellenőrzést terén, ugye mi mást is kívánhatnánk, mint hogy minden legyen rendben, illetve hogyha valakinél ez meg nem adott, akkor természetesen történjen meg a megfelelő intézkedés. Azért a jelzést nagyon szépen köszönjük, nem rontanánk el a rendőrök játékát most azzal, hogy leleplezzük pontosan, hol is zajlik ez az ellenőrzés, de jó munkát kívánunk, itt a Rádió 88-ban pedig George Ezra Paradicsomát engedjük mindjárt útnak, viszont előtte a közlekedéssel kapcsolatos további értesülések, például a 47-es számú főúton befelé haladók számítsanak most hosszabb kocsisorra. A Kossuth-Lajos sugárút forgalmasabb jelenállás szerint, és a kettős körforgalmak környékén, mind a Somogyi utcán, mind a Kiskörúton lehet találkozni több autóval, és várakozni kell a színháznál is, hogyha a Stefániánál hajtanánk a Belvárosi hídra. Türelmet és jó utat így 4:45-kor.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: utána már bárki tippet küldhet, megint csak SMS üzenetben majd, és így megnyerheti a megmaradt utalványainkat. Na milyen már ez a kihívás? Várom nagyon az Árkád Szeged hangvadász játékra, tehát most a nevezésed. Küldd el azt a szót, hogy játék, és a keresztneved a 0630-299-88-88-ra. Én is izgulok már, de összekapom magam, hiszen mindjárt információkat hozunk az egészségmegőrzésünkkel kapcsolatban. A közlekedőknek pedig a Temesvári körúton kell torlódásra számítaniuk, de az újszegedi oldalon nem túl szerencsés jelenállás szerint a Szüregi út kifelé és a Székely sor sem a belváros felé indulva. Torlódásra készülj a Szabadkai úton is a városból kifelé hajtva. Vigyázzunk egymásra, és mindjárt a közlekedési információk után, tehát témánk az egészség.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon. Állíts meg a pénznyelőt. Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
6: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközre.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
2: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Figyelem!
7: Figyelem!
8: Figyelem!
6: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán.

0: szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
1: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
2: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonis téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
3: Ha vadétel, akkor stüssi vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ne szerénykedjünk, hogyha az egészségünkről van szó, vagy mondhatnám azt is, hogy ne szelénkedjünk, már csak azért figyeljünk, mert vékony határ választja el az éltető szelén szintet a veszélyes túladagolástól. Pajzsmirigy zavarok, töredező körmök és gyengülő védekező képesség jelzik a nyomelem hiányát. Szelén nélkül a haj elvékonyodik, a termékenység csökken, sejtjeink pedig védtelenebbek lesznek. A halak, a húsok és a tojás bőségesen tartalmazzák, mégis vigyázni kell a pótlással, mert nagy dózis mérgező. A kényes egyensúly megtartása tehát igen fontos, és mint oly sok minden, a szervezet szelén szintje szintén ellenőrizhető vérvétellel.
4: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
5: Egy este Brad Pitt-tel jöhet egy moziteremben, itt az akciófilm vele, a Vadon szíve, miután repülőjük brutális zuhanását túléljük a kutyájukkal. A kommandós tisztet és harci ebet számos kalandéri az alaszkai vadon mélyen rekednek, ahol együtt kényszerülnek kíméletlen harcra a természet erőivel szemben. Ez tehát Brad Pitt-tel a Vadon szíve című film, ami ma 17.50-től vagy este 8-tól is látható a Cinema City-ben. A belvárosi mozi hozza el nekünk ma este például a Csajos hétvége című mozit 18.40-es kezdéssel. De a Király halott koncert is vár, a Rakpart 62 majd este 9-től, de 8-tól már szól az előzenekar a Membrán zenéje, és DJ Ebo, valamint Dave Pavlo pedig a Hungiban a Jújjú TTIK, BTK, BBMK partiról gondoskodnak ma este. Jó szórakozást!
4: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelmével.

0: Micsoda hangulat a DNC-től, bár valószínűleg, ha lenne óceán partunk, akkor nekem is sokkal jobb kedvem lehetne, főként úgy, hogy idén itt Belföldön bárhova is próbáltunk menni víz közelbe, nem nagyon volt víz, a fene egye meg, de bízunk benne, a természet majd itt a téli időszakban összeszedi magát. Most pedig a fülünket kellett egy kicsit összegyűjtögetni, mind a mellé, hogy elküldeni SMS-ben a játékszót a 06 32 99 88 88-ra. Dominika pedig már a legszerencsésebb Lucky Let's Go hallgatóként a vonal túlfelén legalábbis itt várakozik.
1: Yeah.
0: Szia Dominika! Milyen hanghatások közepette töltötted a mai napot? Milyen zajok voltak körülötted?
1: Iskolában voltam, hát matek versenyen voltam, ezért inkább olyan. Igazából leginkább csak beszélgetést hallottam.
0: Ilyen tehát akkor csönd és nyugalom volt a versenyen, erre gondoltam, mert például, hogyha mondjuk te dolgoznál, és Amerikában lennénk, akkor lehet, hogy például beperelhetnéd a munkáltatódat az egész napi zajártalom miatt, ha netán nem sikerül a játék, hogy amiatt nem hallottad megfelelően a hangokat. Ilyen dolgok is vannak a világban, nem akarom túl misztifikálni ezt az egészet, mutatom a hangbejátszást, azt a hangeffektet, ami az árkádból szól, és hogyha rájössz, hogy pontosan mit is hallottunk, akkor 15 000 forintnyi árkád Szeged utalványa tiéd, jó?
1: Jó.
0: Mit tippelsz?
1: Dobozokat pakolnak esetleg.
0: Dobozpakolást hallották.
1: Szállítmányokat.
0: Szállítmánypakolás. No, egy kicsit álljunk meg a tippekkel. Itt most azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre nem sikerült eltalálni, de tudok adni neked egy kis segítséget, és hogyha újra meghallgatva már tuti tippet mondasz, akkor 10 000 forint értékű utalványod biztos van.
1: Igen.
0: Na, hát a korgó gyomrok ellen tudnak tenni ezek a dolgok azért eléggé hatékonyan, de mutatom újra, hogy mik ezek. Foglaljuk össze, mit tudunk. Ott van az árkádban ez a hanghatás, és én ugye azt mondtam, hogy a korgó gyomrok ellen tudnak tenni.
1: Az étteremben esetleg eszközöket pakolnak esetleg?
0: Mégpedig olyan eszközöket.
1: És villa.
0: Evő eszközök, valóban, gratulálok, Dominika. Sikerült valahogy, valamilyen úton, módon kicsikarni ezt a helyes választ. Ügyes voltál egyébként, meg se kérdeztem, a matek verseny hogy sikerült?
1: Jól sikerült.
0: Szuper, 10 000-ben a 100?
1: 10 000-ben a 100.
0: Jó, ez már nem része a játéknak egyébként, csak teszteltelek. 10 000 forint járkát Szeged vásárlási utalványa tiéd, gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Csatlakozz te is a sorba, és nyerj tőlünk Árkád Szeged vásárlási utalványt, és tényleg, hogyha nagyon ügyesen figyel az ember, biztos, hogy koncentrálni is kell hozzá, akkor gyorsan meg lehet akár az első körben a teljes összegi utalvány 15 000 forint értékben. Lesz majd egy nagy fináléja a játéknak amúgy október elején, amikor a játékból kipotyogott, megmaradt utalványokat egyben fogja tudni valaki elvinni tőlünk. Nem babra megy a dolog, a közlekedési információkról pedig még röviden annyit, hogy a 47-esen csak hosszabb lett a sor, a harmadik körút is igen élénk forgalommal bír, és például a Vértó oldalánál a Vértói út sem túl szerencsés választás most jelenleg, de több jármű gyűlt össze a Szüregi úton, valamint a Szabadkai úton is kifelé, így hosszabb menetidőre készülj erre felé.
2: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket.

0: támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
0: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
3: Szeptember 27-én 17. Pacal Párba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
4: Szeptember 26-án vár az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
5: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
6: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
7: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt.
8: Egyre több hely van itt Szeged környékén, ahol most már gyenge eső kíséri a délutánt. Hajnalban viszont a csapadékzónának köszönhetően a leülés sem lesz annyira erőteljes, mint az utóbbi napokban. 10 fok körüli átlagértékekre lehet majd számítani. Holnap a felhős, de már nem ennyire esős időben pedig 20 fokos csúcs valószínű. Híreink jönnek, aztán Taylor Swift éneke.
0: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Betekintést a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos fiatalok szombaton a Duganics téren. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái interaktív szakma bemutatókkal és élményszerű programokkal készül délelőtt 9 órától. Erdélyi Margit főigazgató elmondta, a program célja, hogy a centrum tagintézményeiben tanított 75 szakma bemutatásával megismertethessék a gyerekekkel az előttük álló lehetőségeket.
1: Nem csak szakmákat mutatunk be, hanem egész életutakat tudunk felvázolni, akár úgy, hogy a technikumi képzés után a munkaerőpiacon elhelyezkednek, akár úgy, hogy tovább mennek a felsőoktatás irányába az okleveles technikus képzésen belül. A 10 iskolánk több mint 70 programmal készül, reggel 9-től 15 óráig a Duganics téren és az Árpád téren.
0: Nem csak az Állatok Világnapját, hanem a fennállásoknak a 14. évfordulóját is ünnepli október 4-én a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete. A Vásárhelyi Ifjúsági Klub előtt tartott rendezvényükön sütivásárral, állatvédelmi kvízzel és teszttel, örökbefogadható állatokkal és zenével várják az érdeklődőket. A sütivásár bevételével a látogatók közvetlenül a menhelyük működését és védenceik ellátását támogathatják. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Bács-Kiskun megyében. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra. A rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. Az Ázsiából származó idegenhonos kártevő több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. És úgy tűnik, nem megy zökkenőmentesen a Wednesday című sorozat 3. évadának forgatása. A híresztelések szerint a produkciót ismét leállították, ezúttal azonban nem sérülés, hanem kreatív okok miatt. Úgy tudni, komoly kérdések merültek fel az új forgatókönyvvel és a történetszálakkal kapcsolatban. Bár a bennfentesek szerint nem olyan problémákról van szó, amelyeket utólag a vágószobában ne lehetne orvosolni, de a készítők úgy döntöttek, inkább most fékeznek, mint hogy később kelljen megmenteni a történetet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A kocsiban közösen autózás hangulatát pedig mindjárt Taylor Swift menti meg nekünk itt a Lucky Let's Go-ban. Az új híd, új Szegedi híd főjénél biztos, hogy több autó gyűlt most össze, de még mindig élénk a forgalom a Szüregi úton, főként a kifelé tartó irányban kell lassulásra számítani. Nem túl szerencsés a helyzet a Szabadkai úton, és hatással van a Horgosi útra is egyébként az ott kialakult aktuális közlekedési helyzet, egy picit várakozniuk kell az autózóknak, és a Makkosházi körút is igen forgalmas jelen pillanatban, de szakaszosan a Csillagtér környékén is kialakulhat lassulás. Jó utat kívánok, és a közlekedési híred van, akkor küld el nekünk SMS számunkra. Hívhatod is a 06 32 99 88 88-at.
2: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
3: És akkor rázzuk fel a hangulatot Taylor Swift-tel, hiszen a Shake It Up a következő pár perc programja itt a Rádió 88-ban. Ellátogatunk majd 1997-be is, hogy akkor mi volt a helyzet itt Szegeden. Ez a Lucky Let's Go!

0: maximális köszönet Eva Maxnek, ez a Lucky Let's Go itt a Rádió 88-ban, és hallgatónknak, Timinek is, aki közlekedési információját mondja most nekünk.
1: A 45-ös úton Szentes és Hódmezővásárhely közt, inkább Hódmezővásárhelyhez közelebb termény borult az útestre, és ezért fél pályán lehet csak haladni.
0: Köszönjük a hírt Vásárhelyről, tehát az elkerülőről, hogyha a 45-ösön Szentes felé indulnál, akkor a torlódás oka, hogy termény borult az útra. Ma ez már nem is az első eset, ráadásul, hiszen korábban a Dorozsmai úton is volt valami ismeretlen eredetű kőzuzalék, ami veszélyeztette a közlekedést. Vezessünk figyelmesen, pláne ebben az egyre inkább esőssé váló időben. Jön most Szepesi Matyi szerelem projektje, a Konyha zenekar és a Százszor visszajátszott című zenéjük, majd pedig Shakira és Burna Boy közöse is itt a 88-ban.
2: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok.

Ez a Rádió 88 és a Lucky Let's Go szól, a délután több nyereményt hozott már, ugye 210.000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány is hallgatóinkhoz került a hangvadász játékunkon, ami a következő napokban folytatódik, és az Árkádból vett hangokat kell felismerni a játék keretében. Most pedig a Fórum Színház meglepetését szeretném közreadni, hiszen párosi jegy vár az IH rendezvény központba. A Botrány a paplakban című vígjátékra október 9-ére szól a két jegy, úgyhogy ha bő két hét múlva jöhet egy kis színház és egy kis vígjáték, akkor most mindenképpen küldd el SMS üzenetben tipped. Vajon ki az a színházi személy, aki gondoskodik arról, hogy minden jelmez megfelelő helyen, megfelelő személyen legyen? Az A tippem a sugó, a B válasz lehetőség az öltöztető. Küld válaszod a 06 32 99 88 88-ra. Páncélozott autók, pénzszállító járművek napjainkban is vannak, hiszen van még készpénzforgalom, de főként amikor még a bankokban is ment a nagy cashelés, kevésbé digitális vonalon szágódott a pénz, akkor azért még több páncélozott autóval lehetett találkozni. 1997-ben egy óriási blama történt azonban itt Szegeden, ugyanis kiszállt egy pénzszállító autó egyik embere, ott hagyta azonban az ülésen a fegyverét, amihez hozzányúlt a társa, viszont eldördült a maroklő fegyver, és hát emiatt aztán a Szentháromság utcában volt is nagy perpatvar. De például a Medikémia RT kétnapos ünnepséggel emlékezett meg a 30. évfordulójáról. Napra pontosan ekkor 1997-ben, és hát említhetjük még például a sorban azt is, hogy nagy felújítás kezdődött akkor a szülészeti osztályon, a Szegedi Kórházban, szintén 97-ben ezekben a napokban. A Hansontól pedig épp akkor született meg a Mbapp című dal, amit most együtt énekelnek nekünk a közös munkás Csuha Abba Nem Hagyó testvérek.

0: David Guetta, valamint Oldalán Szia, akik most ismét a szórakoztatásunkról gondoskodtak. Itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban. Mindjárt rálesünk a pénteki programokra, mindjárt hétvége.
1: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at.

0: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
1: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
0: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
2: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak! Gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
1: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, Önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Holnapi programötletek, hát másfél óra múlva már a Klub 88-szól, de szerintem addig sem bírnám végig sorolni, hogy mi mindennel készülnek a Szegedi Tudomány Egyetemen a kutatók éjszakája apropóján. Nagyjából 500 programot válogat össze a kutatókészakája.sztl.hu, ahol kiválaszthatjuk az érdeklődési körünknek legmegfelelőbb elfoglaltságot, és az is kiderül az oldalon például, hogy kell-e előzetesen regisztrálni, vagy hogy egyáltalán maradt-e még szabadon hely, de érdemes a kutatókészakája.sztl.hu-ra rápillantani. A La Traviata az opera holnap a Nagyszínházban este 7 órakor indul majd. Jön egy zenés vígjáték az IH rendezvényközpontba, a Mesztelen igazság, ami 19 órától vár, a Magyar Zombi című vígjáték pedig az Agórában 18 órától látható. Holnap most már tényleg nagyon hétvége, így például a Központi Hatalom búcsú turnéja is ott lesz majd a Jate Klubban este 8-tól, Tímár a Várkában, a Dirty R&B Party pedig a Tiszadokkon, de például a Blues Bell koncertjét is elveszhetjük majd holnap 7:30-tól a No Milk Today-ben, vagy jön például a Rakpart 62-re a Rossz Passz és a nem létező Nyers is este 8-tól.

0: akkor...
1: Ez már csak ilyen. Ez a Lucky Let's Go, én Bálint Kál Gergő vagyok, és a Carson Coleman megmutatta nekünk, hogy a hőnáhított és oly nagyon várt osztálytalálkozókon általában mi a leggyakoribb program. Nos, a napsütés kielvezése viszont, hogyha egyszerű elfoglaltságot keresünk, a legjobb lehet, hát erre még azért várni kell, viszont Hugellel mindjárt itt lesz a Moving to the Sun, a Rádió 88-on, amivel így hirtelen ránk ömölhetnek a legkellemesebb nyári emlékek. És ugye volt egy játékkérdés is, aminek keretében arról érdeklődtem, hogy vajon ki az, aki gondoskodik arról a színházban, hogy minden jelmez a megfelelő helyen, megfelelő személyen legyen. Ez nem a sugó, hanem az öltöztető feladata, amit nagyon sokan elküldtek helyes tippként SMS-ben itt a 88-ban. Szeretném most Viviennek a jó hírt közreadni itt az éterben is. Ő nyerte az óra ajándékát. Páros jegy várja az IH-ba a Fórum Színház október 9-ei Botrány a paplakban című vígjátékára. Nagyon jó szórakozást kívánok! A részleteket üzenetben küldjük el ilyenkor. Ezt a dalt pedig szeretettel most az éterben.

0: ezt a 90-es évek jó volt a Fecenc módalát hallani most itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, ebben a kicsit esős őszi időben. Óha nyáron, nem is azt mondom, hogy minden nap, de minden harmadik nap lett volna olyan nap, amikor legalább ennyi eső így szemerkélt, mennyire más képet mutatna most az egész ország egyébként. Szeged kedvenc zeneiből a hírek után jön az újabb dózis Dua Lipával, Benson Boone-nal vagy éppen Szigalával, csak hogy a legnagyobb neveket említsem, ha pedig az időjárás várható alakulását kell említeni. Az esti esős időszak után azért nagyjából már eloszlanak a felhők, 11 fok lesz majd hajnalban, holnap pedig azért egyre inkább a napsütésé lesz majd a főszerep, de még csak 20 fokos csúcsértékre számíthatunk majd. Már is hírek!
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: Csaknem 1100 gumiabroncsot szedtek ki az elmúlt két hétben a Gumistóból Szegeden. Az abroncsok egy marcali feldolgozó üzembe kerülnek, ahol újrahasznosítható gumiörlemény készül belőlük. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta, a szinte már teljesen kiszáradt mederből az összes szemmel látható abroncsot eltávolították. Erre mintegy 10 millió forintot szánt az önkormányzat.
5: Régóta élt ez az urbán legenda Szegeden, hogy a Gumistó azért kapta ezt a nevet, mert ott a 70-es, 80-as években valakik elidobálták gumiabroncsokkal a tavat. Fontos, hogy mi nem akarjuk kiszivattyúzni a tóból a vizet. Nyilván ahogy a vízszint tapad, úgy tudjuk észlelni ezt a környezetszennyezést.
4: Egy ritka és súlyos szívfejlődési rendellenességgel született két éves szegedi kisfiú Marci gyógyulásáért fogtak össze a Luxoja VIP divatsó szervezői. A Rögcukrászdában rendezett holnap esti jótékonysági divatsó teljes bevétele is, a helyszínen gyűjtött felajánlások, a kisfiú életmentő orvosi ellátását, terápiáját és rehabilitációját szolgálják. Marci már az első beavatkozáson túl van, most a felépüléséhez elengedhetetlen műtétsorozat következik, amely a szív anatómiájának tartós helyreállítását célozza meg. A beavatkozások összköltsége 45-50 millió forint közzé tehető. Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Óvoda, címmegtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére. A program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A pályázat kizárólag online nyújtható be szeptember végéig. És végül Ballad for My Valentine koncert lesz a jövő év elején Magyarországon. A Velszi Heavy Metal csapat február 15-én a Papp László Budapest sportarénában lép fel. Velük tart vendégként a Pendulum, előzenekarként pedig a Dark Divine. A Ballad

0: több milliárdos streaming lejátszásokkal. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na hát, mintha csak irigykednék most itt Bibi Rexára és a zenei kínálatunkra, ugye a Bebebe hányszor elhangzott annak idején gyerekkorunkban, nagy incselkedések közepette. Most egyszerűen itt ez a remek dal, a Faithless-szel közös New Religion.

0: Az újra nagyon turnézó Blue fiúkat hallhattuk most itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Dániel Figergő nevét pedig már nagyjából mindenki hallotta. Még 2017-ben került a Kaposvári Egyetemre, ahol a színművész szak hallgatójaként tanulta azt a mesterséget, amit hát a színpadon is ügyesen kamatoztat. Énekesként is egyébként debreceni származású, és az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában 2018-ban már ott volt a színpadon, ráadásul előtte szerzett egy kis X-faktoros tapasztalatot is. Hát kivárta, hogy befusson a karrierje, viszont azt hiszem az eddigi legnagyobb mérföldkőhöz érkezett elő is, ugyanis jövő áprilisban a Papp László Budapest Sportarénában készül önálló koncertre. Most itt a Lucky Let's Go-ban a Honeybee-tel közös zenéjét hozom. Idén dobták ki a Bárcsak lennék című dalukat, ami egyben a nap legmenőbb dalaként is szól most nálunk.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai buti.

0: a Rádió 88 és a Lucky Let's Go újabb zeneinkről mondhatsz véleményt, hogy egész nyáron teheted a radio88.hu per zene oldalon. Érdemes az értékelés mellé pedig megadni elérhetőségedet is, hiszen a hétfői a Dóm Látogató Központtal közös bráncsunkra nyerhetsz még akár páros belépőjegyet is majd. Rögtön a Dancing in the Moonlight elevenedik meg.
1: 88. Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első parás konyhája.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
1: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.

0: Rádió 88-ban. Van.
1: Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok az legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged

0: Jó volt az Imágó Mundit újra hallani, nem sokára pedig Buzsik, valamint DJ Robin is hozzák maguk mixét, ugyanis jön a Klub 88 este 7-től itt a Rádió 88-ban. Hogy a holnap mi mindent tartogat nekünk, például a Rossz Passz is eljátszom majd zenét a Rakpart 62-n, ahol utána az alkalmanként visszavisszatérő Nyers ismét hallható lesz majd, hiszen jön a Nyers is a Rakpart 62-re. Aztán a Kutatók éjszakája több száz programot kínál a városban, érdemes online böngészni a lehetőségeket, és ahol szükséges, előre regisztrálni. Elmerülhetünk aztán az illóolajok különleges világában, az Illatok Birodalmában. Aromaterápiás illatról készítő workshopnak ad ugyanis otthont holnap a Fűvészkert majd délután. Nálunk reggel a Gedzu meg a Daniban, ezúttal is jut majd komoly, sőt orvosi téma, a szív problémák megelőzéséről, kockázati tényezőiről beszél majd bővebben dr. Havasi Kálmán kardiológus szakorvos a Szív Világnapja alkalmából, és szívesen készítem én is holnap délután majd a műsorunkat. Egykor ugyanígy vár a dobozból Bálint K. Gergő, legyen szép az estéd!
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész!

0: Az este itt kezdődik. Nyitsz Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Befújt a szél a stúdióba, és ha már itt vagyok, akkor küldök neked egy hatalmas nagy hellót, viszont hogy milyen idő várható majd a folytatásban, az mindjárt kiderül az időjárás jelentésből. Szép estét neked, én Büte Zsolt vagyok, indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, a hírek után DJ Buzsik mixeit hallhatod a következő két órában.
2: Változóan felhős, napos időnk lesz holnap Szegeden, esőt nem mutatnak az előrejelzések és a szél is mérsékelt marad. Hajnalban kellenek a pulóverek, mert csak 11 fok várható, ez délután felszökik 20-ra, így a bátrabbak tervezhetnek szabadtéri programot is. Balástján be is vállalták, hamarosan a hírekből kiderülnek a részletek.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: zöldség- és virágkiállítás, koncertek és latin táncshow is várja a balázsjai falunapokra kilátogatókat holnap és szombaton. A kétnapos ünnep fesztivál futással indul péntek délután 4 órakor, amin 2026 métert futhatnak a sportolni vágyók. A program két sztárvendége Kocsis Tibor és a Gipó Cirkusz lesz, de számos egyéb zenei és táncos produkcióval is készülnek. Újvári László polgármester elmondta, a sportcsarnokban és környékén is sok programot szerveznek. A pontos menetrend Balázstja közösségi oldalán olvasható.
1: Most a fő hangsúly a régi paraszti élethez hozzátartozó lovas kultúra. Ez a legfontosabb gerince a történetnek, ugyanis manapság, hál' Istennek, nagyon sok hobbi lovas van Balázstján, lovasiskolák is vannak, tehát így ezáltal lehet lovagolni, akár a kocsikázást is meg lehet próbálni.
0: Látványos kísérletek, érdekes előadások, szabadulószobák, kiállítások, filmvetítések, társasjátékok, egészségügyi szűrések, kvízek és interaktív bemutatók is helyet kaptak a Szegedi Tudományegyetem kínálatában a kutatók éjszakáján. Idén több mint 500 programmal készül az intézmény. A részletes programok elérhetők a kutatókészakája.szte.hu honlapon és az STE kutatókészakája mobil alkalmazásban. Habár stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, az érintett települések száma nőtt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból az látszik, hogy a vírus Szegeden kívül még a Budapest-délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Székesfehérváron és Kaposváron volt kimutatható. Érdemes tehát újra használni a kézfertőtlenítőket, mert a koronavírus fertőzések száma emelkedhet. És végül egy kalandos hegymászó túra és egy filmbeillő mentés. Ez lett a mérlege egy sikeres hegyi mentő akciónak a Dolomitokban. Szerda éjjel egy 53 éves férfi és 28 éves felesége komoly bajba került, amikor megpróbáltak leereszkedni egy 2173 méter magas függőleges falon. Ugyanis rosszul választották meg a leereszkedési útvonalat és csapdába kerültek. Főleg a férfi, aki a meredek falon teljesen kiszolgáltatott helyzetben a levegőben lógva ragadt. Szerencsére mások is észlelték a bajt és értesítették a hegyi mentőket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esteikhez
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

A csütörtök esti Klub 88 is hozzájárul, hogy egy kicsit el tudj lazolni így ezekben az órákban. DJ Buzsik mixét hallhatod egészen 9 óráig, és van egy jó hírem, holnap többnyire napos időre számíthatsz, hajnalban 12 fok lesz, napközben pedig 23, hogyha viszed kora reggel a gyerkőcöt, akkor azért adj rá egy sapit, vagy nem tudom, kesztyűt, attól függ.

0: Napokon belül búcsúzunk a szeptembertől, most pedig az Earth, Wind & Fire dalától. DJ Buzsik lesz a zenei felelős a következő órában is itt a Klub 88-ban, és holnap is lesz Árkád hangvadászat. Naponta négyszer a Rádió 88 műsoraiban felcsendül egy-egy rejtélyes hangrészlet. Ha felismered, akkor mi hamarabb telefonálj és játsz velünk. Minél gyorsabban megfejted a hangvadászat feladványát, annál nagyobb lehet a nyereményed. Segítség nélkül 15 ezer, egy segítséggel 10, két segítséggel pedig 5000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát nyerhetsz, amit le tudsz majd gyorsan vásárolni. Az időjárás jelentés és a hírek után pedig már megyünk is tovább.
1: Napsütéses péntekünk lesz Szegeden, 20 fok lehet a maximum. Számottevő eső nem valószínű. A hétvégére is szép időt ígérnek, így részt tudsz venni a Turinform iroda programján, amiről mindjárt hallhatsz bővebben a hírekben.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Turistaként fedezhetik fel a szegediek a várost vasárnap. A turizmus világnapján játékos városfelfedező útlevéllel és tematikus sétával készül a Turinform. A feladatok teljesítése közben mindenki próbára teheti a megfigyelő képességét, miközben új oldaláról ismerheti meg a várost. Ács Szilvia, a Turinform Szeged irodavezetője elmondta, a kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a helyiek is megálljanak egy pillanatra, és észrevegyék a város apró érdekességeit és különleges részleteit.
1: Beszélünk ugye majd arról például, hogy Szegednek miért ilyen különleges az úthálózata, vagy hogyan vált meghatározóvá a szecesszió a város építészetében, de emellett szóba kerül majd a zenélő óra, vagy akár a volt olajos ház neon reklámja is.
0: Önkénteseket keres a Szegedi Haminec Mentőkutyás Egyesület. Közösségi oldalukon azt írták, hogy olyan önkéntesekre van szükségük, akik szükség esetén aktívan és bevethetően tudnak részt venni a keresésekben. A jelentkezők több területen is bekapcsolódhatnak az egyesület munkájába. Keresnek mások mellett gyalogos keresőket, területkutatókat, terepjárós vagy kvados területkutatókat, kutyavezetőket, nyomkövető, személykövető és területkutató feladatokra. A kutyavezetői feladatkörre azonban fontos feltétel, hogy a kutyagazdi páros rendelkezzen a kereső munkához szükséges előképzettséggel. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt országszerte több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök szeptember 16 és 22-e között végzett ellenőrzésükkor. Az akció ideje alatt csaknem 44000 járművezetőt ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek, 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott, a motorosok közül 81-en bukós isak nélkül közlekedtek. És végül Ella Langley amerikai country előadó Choose in Texas című dala lett a legtöbb héten át lista vezető szám az amerikai slágerlista történetében. A 27 éve sztár tavaly októberben megjelent dala Mariah Carey gigaslágere az All I Want for Christmas is You rekordját döntötte meg. Ella Langley keserédes dala arról a gyanúról szól, hogy a barátja egy másik nővel fog lelépni. A Choose in Texas idén februárban vezette először a Billboard listát, és immár 23 hete tart az élen. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
3: Az élet.

Minden este 7 órától szól a Klub 88 itt a Rádió 88-ban, ez Szeged legnagyobb klubja. Programajánlóval megyünk tovább. Ma este, hogyha nem bírsz magadra és szeretnél bulizni, akkor megteheted a Hungiban, ahol 11 órától egyetemi parti lesz. Juju, TTIK, BTK, BBMK. A holnapi nap és este is tartogat meglepetéseket számodra. Ebből elsütök egy-két párat. A Bárkában 10 órától Tímár gondoskodik a zenéről. A Sander Clubban péntek este 11-től After Dark Tech House party lesz. A Tiszadokon 11-től pedig Dirty R&B Party. Itt nálunk a Klub 88-ban pedig 7 és 9 óra között holnap este Timu, 9 és 10 óra között pedig az én mixemet hallhatod. Ez programajánló volt, ebben az órában még Robin Schulz, James Hype, Hugel és Sonny Fodera dalát is hallhatod.

0: Alice Kenge és a Bambolé zárta ezt az igazán változatosra sikerült zenei órát itt a Klub 88-ban. DJ Buzsik jövő héten csütörtökön 7 órakor fog visszatérni, hogyha tetszenek a mixei, akkor mindenképpen hallgasd és füleld. Egy óra van még hátra a mai Klub 88-ból, a hírek és az időjárás jelentés után DJ Robin következik.
1: Túlnyomóan napos időnk lesz holnap Szegeden, csak rövidebb időre borulhat be az ég. Jelentős mennyiségű eső nem valószínű. Hajnalban 11, délután 20 fok lehet a maximum. A hétvégén is kellemes őszi időnk lesz, így érdemes kilátogatni a Szakma Fesztiválra, amiről mindjárt hallhatsz infókat a hírekben.

0: Betekintést a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos fiatalok szombaton a Duganics téren. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái interaktív szakma bemutatókkal és élményszerű programokkal készül délelőtt 9 órától. Erdélyi Margit főigazgató elmondta, a program célja, hogy a centrum tagintézményeiben tanított 75 szakma bemutatásával megismertethessék a gyerekekkel az előttük álló lehetőségeket.
1: Nem csak szakmákat mutatunk be, hanem egész életutakat tudunk felvázolni, akár úgy, hogy a technikumi képzés után a munkaerőpiacon elhelyezkednek, akár úgy, hogy tovább mennek a felsőoktatás irányába az okleveles technikus képzésen belül. A 10 iskolánk több mint 70 programmal készül, reggel 9-től 15 óráig a Duganics téren és az Árpád téren.
0: Rekord gyorsasággal 5 perc alatt elfogták a betörőt a szentesi rendőrök. Kedden érkezett a bejelentés, hogy valaki betört egy szentesi kertesházba, és ott az udvarról nyíló helyiségekből különböző tárgyakat készített össze, közvetlenül a kapu elé. A tulajdonos megzavarta, így elmenekült. A szentesi járőrök 5 percen belül elfogták az elkövetőt és előállították a rendőrkapitányságra. Lopás kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Bács-Kiskun megyében. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra. A rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. Az Ázsiából származó idegenhonos kártevő több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. És úgy tűnik, nem megy zökkenőmentesen a Wednesday című sorozat 3. évadának forgatása. A híresztelések szerint a produkciót ismét leállították, ezúttal azonban nem sérülés, hanem kreatív okok miatt. Úgy tudni, komoly kérdések merültek fel az új forgatókönyvvel és a történetszálakkal kapcsolatban. Bár a bennfentesek szerint nem olyan problémákról van szó, amelyeket utólag a vágószobában ne lehetne orvosolni, de a készítők úgy döntöttek, inkább most fékeznek, mint hogy később kelljen megmenteni a történetet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ

0: sokat süt a nap, holnap Szegeden, bár néha beborul az ég. Számottevő esőt azonban nem mutat az előrejelzés. Hajnalban még hűvös lesz, 11 fok várható, délután már 20-at is mérhetünk. Hamarosan érkeznek a hírek, amiből az is kiderül, hogy mi a helyzet a szegedi gumistóval. Csaknem 1100 gumiabroncsot szedtek ki az elmúlt két hétben a gumistóból Szegeden. Az abroncsok egy marcali feldolgozó üzembe kerülnek, ahol újrahasznosítható gumiörlemény készül belőlük. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta, a szinte már teljesen kiszáradt mederből az összes szemmel látható abroncsot eltávolították. Erre mintegy 10 millió forintot szánt az önkormányzat.
1: Mióta élt ez az urbán legenda Szegeden, hogy a gumistó azért kapta ezt a nevet, mert ott a 70-es, 80-as években valakik elidobálták gumiabroncsokkal a tavat. Fontos, hogy mi nem akarjuk kiszivattyúzni a tóból a vizet. Nyilván ahogy a vízszint tapad, úgy tudjuk észlelni ezt a környezetszennyezést.
0: Holnap délben kezdődik a 16. SciCart 24 művészeti maraton a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A festőmaraton célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának, önértékelésének erősítése, a művészetterápia is ismertségének növelése, továbbá a stigmák, előítéletek és diszkrimináció oldása. Az idén 9 városban gyűlnek össze az alkotók, hogy egy közös térben 24 órán keresztül képekben fogalmazzák meg, hogyan érzékelik az őket körülvevő világot. Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Óvoda, címmegtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére. A program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A pályázat kizárólag online nyújtható be szeptember végéig. És végül Ballad for My Valentine koncert lesz a jövő év elején Magyarországon. A Velszi Heavy Metal csapat február 15-én a Papp László Budapest sportarénában lép fel. Velük tart vendégként a Pendulum, előzenekarként pedig a Dark Divine. A Ballad for My Valentine csaknem 30 éve tartó pályafutása során az Egyesült Királyság egyik legismertebb rock és metal export cikke lett, több milliós lemezeladásokkal, több milliárdos streaming lejátszásokkal. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

Confession of the Groove.

0: Rádió 88.
1: Yeah! Az életünk része.
2: Változóan felhős napos időnk lesz holnap Szegeden, esőt nem mutatnak az előrejelzések és a szél is mérsékelt marad. Hajnalban kellenek a pulóverek, mert csak 11 fok várható, ez délután felszökik 20-ra, így a bátrabbak tervezhetnek szabadtéri programot is. Balástján be is vállalták, hamarosan a hírekből kiderülnek a részletek. Zöldség és virágkiállítás, koncertek és latin tánc show is várja a balástjai falunapokra kilátogatókat holnap és szombaton. A kétnapos ünnep fesztivál futással indul péntek délután 4 órakor, amin 2026 métert futhatnak a sportolni vágyók. A program két sztárvendége Kocsis Tibor és a Gipó Cirkusz lesz, de számos egyéb zenei és táncos produkcióval is készülnek. Újvári László polgármester elmondta, a sportcsarnokban és környékén is sok programot szerveznek. A pontos menetrend Balástja közösségi oldalán olvasható.
3: Most a fő hangsúly a régi paraszti élethez hozzátartozó lovas kultúra. Ez a legfontosabb gerince a történetnek, ugyanis manapság hál' Istennek nagyon sok hobbi lovas van Balástján, lovasiskolák is vannak, tehát így ezáltal lehet lovagolni, akár a kocsikázást is meg lehet próbálni.
2: Bájalex Méringer és a Parnograszt már biztosan fellép a jövő évi Szegedi Borfesztivál és Szeged Napja ünnepség sorozaton. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Nagyszabású rendezvény sorozata 2027-ben május 20 és 30-a között kínál számos kikapcsolódási lehetőséget a városban. Habár stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, az érintett települések száma nőtt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból az látszik, hogy a vírus Szegeden kívül még a Budapest-délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Székesfehérváron és Kaposváron volt kimutatható. Érdemes tehát újra használni a kézfertőtlenítőket, mert a koronavírus fertőzések száma emelkedhet. És végül egy kalandos hegymászótúra és egy filmbeillő mentés. Ez lett a mérlege egy sikeres hegyi mentő akciónak a Dolomitokban. Szerda éjjel egy 53 éves férfi és 28 éves felesége komoly bajba került, amikor megpróbáltak leereszkedni egy 2173 méter magas függőleges falon. Ugyanis rosszul választották meg a leereszkedési útvonalat és csapdába kerültek. Főleg a férfi, aki a meredek falon teljesen kiszolgáltatott helyzetben a levegőben lógva ragadt. Szerencsére mások is észlelték a bajt és értesítették a hegyi mentőket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Hello, Geszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
0: Beléd szerettem. Beléd szerettem. Ez van.
2: 88.

0: 88.
1: Ez a Rádió 88.
2: Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem.